Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopron Festre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg Rédától már is a Dújtő.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köszön pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplight a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában például Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, vagy éppen Ray újdonsága is bekészítve, de hozom majd a Maroon 5-ot, Ed Sheeran, tényleg csak a legjobbakat is. Már a kezdésben is! Loi, Get Lucky, hatalmas favorit. Pár perc is indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Well, hello, halló, pénz, emlékszem Sopronban, ezt indítom már is, és emlékszem Sopronban lesz játék ma is, bizony, város belépőt lehet nyerni a Sopron Festre majd 10 után, figyelni kell bennünket, 10-ként csörögni és mondani a rádió eszlogent.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most irány Hollandia. Sam Feld érkezik már is. Az a DJ, aki legelőször igazából üzletember akart lenni, de aztán 17 évesen rájött, hogy van ehhez érzéke. Most arra pedig tudjuk, hogy nagyon is, az igazi mai slágerek között Sam Feld, Rosalinnel és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a Radio 1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel és Metzger Mikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband, itt a Radio 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnan, ahogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Vivirex, a Faithless és a New Religion, Alex Kendrick és a Bamboli, vagy éppen a Hearst dalával a Purple Disco Machine. A Wonderful Life, ami pár percen belül indítja a következő zenei órát itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel négy után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 6 perccel egészen pontosan, és most egy olyan énekesnő, aki már feleség, bizony, Dua Lipa jön, ez a Physical itt a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan jönnek az új rekordok a koncertek közül, a legfrissebbet Harry Styles állította pontosabban, most állítja fel, mert az énekes Together Together című világturnéjának részeként megkezdte már a 12 estén át tartó koncertsorozatát a Wembley stadionban. Nem egy pici helyszín. Ezzel ő lesz az első előadó, aki egyetlen naptár év alatt ilyen sok alkalommal lép színpadra a legendás arénában, 12 teltház a Wembley-ben. Az igen! Na viszont itt egy másik énekes, aki ugyancsak jó sok rekordot tud már felmutatni, Bibi Rexa, aki most egy fétlesz dallal jön. Az igazi ma is láger a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bumble, és ha már nyár, akkor rá, hogy nekünk a nyárhoz hozzátartozik a Balaton, a Balatóhoz pedig hozzátartoznak Balázsék minden évben, mennek egy nagy hajózásra, a következő jövő pénteken lesz, a Szántódrév kikötőből indulnak majd, minden további info a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utast veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 19-én, pénteken, a gyárfások névnapján, Taylor Swift jön a fogyadásban. A legújabbat választottam, ez az Opel Light a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Játék, Sopron Fest játék nem most, de napközben Atisnál már lesz, 10 óra után figyelni kell, mert amikor indítjuk és 10-ként telefonálunk, akkor egy páros belépőt nyerhetünk a Sopron Festre. Viszont jövő héten pénteken pedig Balázsék röffentik be a hajót, egy giga nagy kompót, amire viszik a hallgatókat, és viszik Metzger Vikit és a BSV-t is. Velük együtt lehet indítani a reggelt, szerintem egy soha vissza nem térő élmény. Hattól egyébként jönnek ma is, addig viszont még van itt egy-két igazi mai sláger, amit én leszeretnék játszani. Most például Avicii-től ez a Hey Brother, amit már is indítok. Hey.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert menő alakul a hétvége időjárás szempontjából, ma 31, holnap pedig 33 fok, pif, meg is vagyunk. Ő pedig egycsillan a kamerával pár perc, és ezt indítom, aztán jön a Balázsik Beszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamás hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Gondával Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de Cserkó valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
1: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
3: Ehhez, hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
1: Hát ezzel aztán olyan kis pite lesz.
3: Én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda néz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
1: remélem,
3: megy
1: a kezem. Remélem, hogy egy maggal, tehát így...
2: Nem tudok el, tehát tudsz éleset köpni magad?
3: Persze. Mehet a verseny.
1: Olyat
3: na, köpök, gyerünk, zsült kell leköpni.
1: Olyat köpök, megőrülsz.
2: Na, olyat technika.
1: De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg, cseresznye, ma köpő verseny.
2: De mi ez? De hol tudtok, hol tudsz éleset
1: nem köpni? Tudsz elköpni a papírit?
2: Figyelj,
1: na tessék, figyelj.
4: Hey, ott van!
1: Vicces, jó?
2: Azt az eget, Feri!
4: Ott
2: mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
1: Tessék, Zsűr homloka a következő.
2: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes?
1: Anya,
2: jó
1: ját! Az öreg! Néha minden egyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
2: Ott ülünk sem biztos. Ne, legyeljem.
1: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámot, mert engem nem zavar. Nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De
2: látod, Feri testből mozgult rá.
3: Persze! Hát ennek technikája van.
2: Ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
3: És ott a nyoma a papíron.
1: Figyelj, de ne csinálj, ne egyetem.

0: hogy fújd meg levegőt.
1: De nyelvet teszem a magot, vagy a számba?
0: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
2: Így egész kiteszed, és
0: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
2: Úgy.
0: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátot.
1: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, hogy úgy van. Jó?
0: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp... Bozaz!
1: Gyula a hírólója. Elnézést kérek, Gyula.
0: Hát ez mi volt?
2: Nagy
0: nem volt ebben. Nem volt ebben lendület.
2: Kell venni. Nagy levegő, mint
0: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
1: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
1: Jó,
0: tarts ki a fehér papír. Na tessék.
1: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
0: Rose Titanic.
1: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
0: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
1: Hát na, a bögrét.
0: Ne, ugye a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
1: nem,
0: problémák
1: nem, az alsó. Akkor milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
2: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
1: Az már személyes jó. Támadás, hogyha így van rajta még valami.
0: Ez ma a mélypont írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
2: És tényleg az.
1: Jó,
2: figyelj.
0: Lázott
1: nagy levegő.
2: Jó, így a nagyok vagyok.
1: Ezt láttad? Hallod, majdnem kiverte az üveget.
0: Vicces.
1: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta vicces. A papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskodán összehúzta magát.
0: Ez most a homlokodra hát, megy, elmondom, hogy hanyat esélyes lefordulni.
1: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez
0: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez. Ez a gyerekkörünk.
1: Ugye ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
2: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
1: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
2: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozott.
1: Már
2: fölállt hozzá kihívással.
3: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
1: Oda nézd meg, a gúnányak.
0: Figyelj, tessék, igen.
2: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egy.
0: Azt nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
2: Lelágjam neked.
0: Nekem ott már ide a magot, csak rák meg körben. Sokat tanultak a hallgatók.
1: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
2: Várjál már.
0: Nagyon Feri? Szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja. Imádom, igen. Gyere.
2: Basszus!
0: Alámen.
2: De nem alámentek
1: kicsit. Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
1: Látom az üveget.
0: Egy, beringatom magam.
2: Az elviszi a cél.
0: Hallottad a hangot? Ezzel egy öreg nénit eltalálsz.
1: Az előbb hálám, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz!
2: Még egyet!
0: Rádiózás csúcs!
2: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
1: Ezt tette
0: Valás. És tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
1: Hopp! 1, 2, 3!
2: Oly! A papír, megvan, de a kör még
0: nincs. Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
1: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
1: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
2: Ez megéri, szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere, Feri!
2: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
1: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
0: Figyelj, annyi, hogy vigyázz a fogsorra, Feri. Ne,
2: hogy
0: az is, nehogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként.
2: Na,
0: az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
1: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor köztenek. Egy rádiójáték.
2: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák, unatkozó apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
1: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hozd ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadd szóljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas, írja kis Szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vidázzunk arra a cserkóra, igen.
1: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
2: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
0: Hétvégén ebédelném. ennyi szokott lenni a kritika.
2: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
1: Én tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
2: Ha mutasd már meg!
1: Ez nincs egy ilyen két
2: ujjat közül?
0: Gyerekek,
2: két ujjat közül?
1: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
2: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
1: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
2: Ez ilyen, tehát, ez még elég, ez még jó.
0: Meg tudod csinálni?
1: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
1: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy,
1: ez
0: tényleg így van. Tehát, hogy nem szabad megnézni.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a 3 nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezer is meghaladhatja. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi!
1: 6 óra után 18 perccel, 19 óra 43 perc és nyári szünet. Gyerekek, Eszter, jó reggelt, hello! Feri, jó reggelt, hello!
2: Hát mi történik itt?
3: Hát mi történik mindenkit, akit összezavartam, de meglepetésszerű érkezésem van.
2: Nagyon,
1: meglepetésszerű érkezés.
2: Nem számítottunk rád azzal a gyönyörű tepsivel, amit hoztál, de arra nem, hogy itt üsz.
3: Én tudom, mire nem számítottam, hogy a tepsiben még maradt valami, amit beraktam a sütőbe, és aztán amikor kinyitottam a sütőt, akkor még ott volt.
1: Igen, engem is meglepett, mert hogy Juliskára köszöntünk el, és én már látom az autódat, mondom, már most akkor én vagyok összezavarodva, vagy te vagy, vagy megint nem
3: ki
1: figyeltem valamire.
3: Ki van itt összezavarodva?
1: Mert hogy mondtam, mondtad, hogy hozol pitét, cseresznyés pitét, és a pite megérkezett, és gyönyörű, de hogy mondom, ma Juli van, de akkor nem Juli van, de csak beugrottál, de ahhoz korán vagy beugrott. Na mindegy, kibogozta az anyám, úgyhogy ma te vagy, ez a lényeg.
3: Tegnap mondtam Juliskának, hogyha már ugye most érettségiztet valami alatt megfogva.
1: Igen, kaját csinálom.
3: Mondtam neki, hogyha van kedvem egy pénteken is érettségiztetni, akkor bejövök, mert hogy ugye jövő héten meg ugye ő lesz itt a fajsúlyos jelenlét, és akkor mondta,
2: kitalálom,
3: hogy
2: volt kedve.
3: Nagyon-nagyon-nagyon nagy kedve volt az, és akkor megéreztem, hogy ez most egy akutabb helyzet, és milyen van bennem némi empátia, azért bejöttem. Sőt, akkor már ugye megcsináltam a lányommal a pitét is.
1: Úgyhogy a pite!
3: Kinek milyen tömése van, de csak a megyek felét magoztam én ki, ami a másikat cseresznyi. A gyerek csinálta, vagy a cseresznyék neki felét.
1: De igen. Jól néz ki, gyerekek, bármilyen az íze a látvány jó.
3: Nem tudom, hol vannak a lányom cseresznyéi, de én csak azt tudom neked mondani, hogy sok sikert kívánok.
2: Ez egy surprise pite, tehát hol van, meg hol nincs.
1: Az a jó, igen, a pitében, hogy tudod, jó cseresznyés, jó édes, fél hétkor megeszed, fél nyolcig jön, tátott szájom, a béka is.
3: Akkor most csak nézzük. Egy másik és az a te kedvedet, a tejfölös verziója, úgyhogy szerint ez jó lesz.
1: Nagyon jó. A tejföl magában a tésztában van, nem kell rátenni tejföl.
2: Igen. Anyukád is így csinálja, csak nem szólt róla.
1: Az a bögrés tészta.
2: Te így nőttél föl, jó? Tehát volt benne tejföl mindig, csak nem tudtál róla, persze.
1: Jól van. Nem, tényleg nem. Tényleg nem tudtam.
3: Nagyon jó program volt, és rájöttem, hogy régen én nagyon sok megyet magoztam, úgyhogy benne volt a kezemben a mozdulat, nem volt nagy vaszizdosz.
1: Volt régen még ez a műanyag megymagozó. Beöntötted, megnyomtad, szétnyomta a megyet, szétfröcskölt, semmi nem lett belőle, a magot valahol kiköpte, és mindenki ezt rendelte ilyen telesokból, ilyen nyomkodós megymagozó.
2: Egy ilyen rugós izé volt, rugós. Ami visszadobta, és akkor egyesével kellett volna elméletileg belerakni a cseresznyét.
1: Úristen, borzalom
2: volt. Beletettél sokat, hiszen az a lényege, hogy gyorsan haladjon. A másodiknál eltömődött. Az
1: igen,
2: egész, hogy gyűlöltem.
1: Egy ilyen műanyag szar volt. És
2: igen, így az nagyon hamar anyám így fogta, és egy megindította a ganyé felé, így
1: mondta,
2: hogy jó lesz ez kézzel nekünk.
3: Én azt csinálom, hogy egy ilyen nagyobb vastag műanyag szívószálat bedugok a cseresznyének a fenekébe.
2: Ez nem rossz, nem rossz.
3: És hogy átnyomod a fenekén, rögtön kipattam belőle a mag végig is. A lányomat is megtintottam rá, úgyhogy elég rutinos lett.
1: Nagyon jó.
2: Megyük vagytok.
1: Nagyon jól néz ki. Megkóstoljuk. Azt írja Bálint, hogy azt hittem hajózás van. Bálint, az pont egy hét múlva lesz. Hát egy hét múlva lesz a hajózás.
3: Te a mi típusú emberünk vagy.
1: Igen. Nincs most még hajózás. Egy hét múlva van a hajózás. Az jövő héten pénteken hajózunk. Tehát egy hét múlva ilyenkor már szállunk föl a hajóra, száldogálunk. De az adásunk csak később indul viszont. Várjál, hogy
2: nem,
1: van?
2: Nem, elindul az adás, hat után mi fölszállunk. Fél héttől jöhetnek föl az emberek. Tehát mi már beszélhetünk hattól.
1: Igen.
2: Jó, tehát mi fölszállunk, a műsorvezetők, elkezdjük, fél hétkor nyitunk, hétkor indulunk.
1: Hétkor indulunk, aha, ez a
2: aki
1: pontos.
2: Aki ott van, ott van.
1: Ez a pontos program.
3: Azt szeretném mondani, hogy akármilyen íze lesz a pitémnek, gondoljátok hozzá, milyen lett volna az íze, ha dagasztógéppel csinálom, amit megvettem volna hétfőn. Ha ugyanem,
2: szerintem
3: ha
2: ezt ugyanakul. Próbáljuk ki, tehát vedd meg a dagasztógépet, és csinálj egy még egy pitét, és össze tudjuk hasonlítani, hogy a dagasztógépes pite a jobb, vagy a dagasztógép nélküli pite a jobb.
3: Azt mondta a férjem, ha veszek még valamit a konyhában, nem mehetek haza.
2: De úgy se veszi észre.
3: Szerintem sem vesz észre.
2: Nem, figyelj, egy rendes férfi, kivéve engem, nem járunk a konyhába. Azért valljuk meg, hogy kevesen vagyunk, akik így nagyon érdeklődnek a konyha iránt. Hát most oda beteszel az alsó porcelánkkel, ugyan
3: már... Nem önszántából jár a konyhába, hanem kényszerből. Mert hogy én az a fajta séf vagyok, akinek kell, hogy legyen kuktája. Tehát, hogy én megcsinálom, és utána levonulok a terepről, és ő pedig az, aki...
2: Ja, ő pedig mosogat.
3: Igen. A rendrakásnak egy eszenciális szükséglete.
2: Szoktasd rá gyereket a mosogatásra, és lehet, akkor Péter ki van tiltva a konyhából, bármi elfér benne.
3: Ugye lehetetlen a gyereket rászoktatni a mosogatásra, mert pontosan tudja, hogy mik a pontok, amit be kell rajta nyomni, hogy ne akarjam, hogy elmosogasson. Tehát, hogy van az ár. Olyan, nem baj, ugye, a földre vagy, ugye? Nem baj, ez itt nem baj, ugye? És így a harmadik nem baj, nem mondod, hogy köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy. El innen! Még van, szakadalári! Így van.
1: Na jó, vagy gyerekek. Oké, egy-két SMS, csak így gyorsan, így kora reggel, csak hogy ki hogy van, ki mit ír, milyen hangulatban vagyunk, ebből felmérjük az ország állapotát is. Egyelőre nekem a netem az haldoklós, tehát hogy SMS-eket nem nagyon tudok frissíteni, mert ahogy frissítek, eltűnik minden. Nektek működik rendesen?
2: Igen, SMS tök jó.
1: Tökéletes?
2: Igen, hogy SMS? Nagyon szerették a tegnapi köpködős videónkat.
3: Azt írták nekem rengetegen, hogy Feri, hogy ki van pattintva, hogy nom-nom-nom.
1: Igen, látjuk, ugye mi minden nap látjuk egymást.
2: Igen, nem veszed észre ezt a hatalmas izomköteget.
1: De szerintem is egyébként jöttél. Igen, látszik. Jaj, izmok kezdtek megjelenni. Tartás, izom, vázizom, minden kórizom.
2: Minden, már csak a zsírt kell róla eltávolítani.
3: Megbízható mellkasa lett, nem?
1: Igen. Domborodik.
2: De olyan, ahova odahajtanád a fejed?
3: Olyan.
1: Domborodik.
3: Ha banki ügyintéző lennék, akkor 15%-a nagyobb hitelt adnék neked.
2: Hú, és ekkora. Nagyobb kamatra, vagy kisebbre?
3: Nagyobb kamatra.
2: Jó, köszönöm.
3: A kamat az nem változik. Csak a hitelnek a mértéke.
1: Szóval igen, de tényleg domborodás van. Abszolút, úgyhogy tényleg lehet látni. Hát majd nyáron a félmeztelen képekkel lássuk.
2: Bizony, akkor. Ahogy állunk a hajón, fesztelenül. Ja, az egy másik hajó lesz.
3: Üdvözlöm nektek a fecskenadrágot, hogy tudjatok majd feszíteni.
2: Igazán kedves vagy.
3: Én nagyon látom magam előtt, hogy ott ez a kis fecskében a komnak a végében.
2: Lehet kérni elefántosat?
3: Azt neked kell hozni. Azt te tetszem be az elefántot. Sima.
1: Bennem meg az volt, hogy péntekenként nem lesztek nyáron, szóval dupla meglepi eszti a cseresznye a tortán. Lesz majd olyan, hogy nem leszünk egy kicsit, igen. De hogy a június még végignyomjuk, meg a Szabikat is végignyomjuk, de lesz majd egy-két péntek, de szólni fogunk előre, amin egy kicsit így kiveszegetjük. Nem ma van a hajózás, mindegy, akkor hazamegyek a kikötőből. Írtátok ezt többen, köszönjük szépen. Én már kivettem egy NSP szabit, veszem meg minden odabent. Bográcsozok, fürdünk, tópart, peca, vadászat, kitartás.
2: NSP.
1: Nektek is. Mi az az NSP szabi?
3: Nem tudom.
1: NSP szabi, ezt nem tudom.
2: Igen, mert hogyha bográcsozunk, fürdünk, tópart, akkor az BFT.
1: Igen.
2: Szép ez munka. NSP, ezt nem tudom mi.
1: Igen.
3: Nem tudom.
1: Domi azt írja nekünk, hogy VB 10 perces rovatot akarunk. Domi, figyelj, kapsz egy házi feladatot, hétfőtől foglal nekünk össze mindig az előző nap eseményeit. De nem a meccsek is azok eredményeit. Szurkolói szempontból, érdekesség szempontjából, mi történt. Egy rövid Viber üzenetet, vagy SMS üzenetet küldje nekünk, és az alapján mi átveszünk a VB legfrissebb dolgait.
2: De csak olyanokat, amit a héten hoztunk, ugye, azért a
1: zöldfoki kapus, mi történt, jó volt egy jó meccs arról, de annak a meccsnek mi volt a különleges. Milyen drukker volt. Ha szeretnél VB 10 percet, akkor tedd össze,
2: akkor és
1: melózd meg vele egy kicsit, mi pedig elmondjuk, hogy Domi VB 10 perce jön, és átveszünk
3: azot. De miért nem hívjuk fel a foci szakértőnket?
1: Nincs foci szakértőnk.
3: Én mondom, ki az.
1: Nincs foci szakértőnk.
3: Mindennek van egy általános szakértőnk, hogy mindenhez ért. Ő kell feljönni. Musimbe Dávid Deris.
2: Elfigyeli az eseményeket?
1: Nézi szerintem a futballt?
3: Szerintem igen. Annyira, amennyire mi nem nézzük, annál jobban nézi szerintem.
1: Tehát, igen?
3: Igen. Szerintem.
1: Jó.
3: Általános szakértő pozícióba kellett emelnünk.
1: Ugye mi nem nagyon vagyunk rajta a VB-n, de úgy nekem is hiányzik, hogy úgy halljunk érdekességeket, kicsit a meccsekről tudjunk beszélni, tehát hogy lehet egy ilyen VB 10 perc. Domi, összefoglalod, és mi azt beolvassuk, és annak utána nézzünk, ha ott van valami érdekesség.
2: Most a legutóbbi találgatás, ugye, hogy a Messi aranyhármasa, vagy mesterhármasa utána azt találgattak, hogy az elsőt belőtte, akkor elkezdett sírni a
1: igen.
2: Messi. És akkor mindenki találgatta, hogy úristen, mi lehet az oka, hogy akkor ez most milyen gól.
3: Hanyag... Már ötöt megpróbál berúgni, csak most sikerült.
2: Igen, elkezdték számolni, hogy ez hány gól az életében, hogy a VB gólok elkezdték, és akkor utána a család adott ki közleményt, hogy azt hiszem az anyukája, vagy nem, ez nem biztos, valaki a családból kórházban van, és akkor ő neki az eszébe jutott, hogy ő neki teljesíteni kell meg focizni. Szóval, hogy emögött is egy ilyen szép sztori van, és közben az egész világ azt találgatta, hogy
1: igen.
2: Akkor ez most mi lehet ez a gól neki.
3: Ez hogy mi van? hogy akinek olyan szakmája van, hogy nem lehet otthagyni a melót a magánéletét, az
2: hát például
3: azért
2: a miénk.
3: Például a miénk. Nagyon sok szempontból szerintem ez egy ilyen iszonyatos vállalás. De amúgy meg tudod hasítani az agyad egy idő után. Nem tudom, te tapasztalod.
2: Én szerintem is meg tudod rázni magad, és azt mondod, hogy az előadásodra fölmész, vagy ide beülsz, mert megcsinálod
1: kész, aztán utána.
2: És
1: igen.
2: Aztán utána van az, amivel egyébként megfoglalkoznod kéne.
3: Az igen. Úgy, amikor véget ér, az, amit ugye eltered a figyelmedet, véget ér, és akkor visszaomlik, így visszahullámzik az élet.
2: Az nagyon durva.
3: Az nagyon durva.
1: Igen. Tendereztessük meg a VB összefoglalót, írja valaki. Igen.
2: Hát tényleg ki tud izgibbet írni.
1: Ki tud izgibbet, mindenkire vevők vagyunk gyerekek. Tehát, hogy abszolút a de küldtök.
3: Nincs a TikTokon valaki, aki ezt megcsinálná nekünk?
1: Ha ajánlotok valakit, igen, az M1-es közszolgálatisakat ugye nem lehet nagyon interjúra hívni, meg nem is adják őket, bár lehet azért ott is változnak most a dolgok, és kicsit nyitnak felénk, meg úgy a világ felé, és engedik őket nyilatkozni. Szóval abszolút benne vagyunk, ha egy kicsit így. VB 10 percezünk, jó? Mi lesz innentől, hogy nincs nyári szünetes SMS? Kérdezi valaki. Elmúlt, gyerekek, megtette, megszolgálta, véget ért. Ma kitör, ma V betű, elköszönünk tőle, aztán majd meglátjuk, hogy a kapcsolatunk az, hogy folytatódik. Igen, Messi apukájának van egészségügyi problémája. Messi apukája már meghalt szerintem, nem? Vagy az nem ő?
2: Nem tudom pontosan, de valami rokonnak az állapotával.
1: Valami rokonnak az állapota, igen.
3: Én azt tudom, hogy te kell mondani.
2: De mit szóltál erre a pitére?
3: Ti is érzitek?
2: Gyerek, belélegeztem. De már belettél? Nem, hanem csak belélegeztem. Olyan, mint amikor leszorsz valamit ilyen... Hát én porcukorral szórtam volna, de hogy Eszterné mi volt, azt nem tudom.
1: Uha.
2: És belekerül a levegőbe.
1: Ugye nem flóraszept? Vagy sav?
2: Én valami
1: vagy...
2: komolyabbra gondoltam.
3: Cif?
1: Ilyen vízköldő?
2: Vímsúroló?
3: Vímsúroló? De akkor neked is csavarja az orrodat?
2: Nekem a torkomat csavarja.
1: Valamit én is érzek. Egyébként kicsi ilyen orrcsavarás inkább.
3: Nem tudom, hogy egy kicsit magára ötten a süteményt, hogy kerülhetett bele valami.
1: Igen, valaki be akar minket mérgezni? Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van. Indítsuk el a pénteket, jelentkezzetek játékra. Jövünk mindjárt. Visszatér.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
8: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója

0: márkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Az erdő a jövőnk záloga. Címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. Olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, észak-keleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. Kinek tört el a lába itt valami? Katar? Katar, Kanada. Fú, gyerekek, az Barnabás elküldte nekünk, az nem szép. Az nem szép, az egy lábtörés, egy csúnya. Egy csúnya. Csúnya lábtörés az ottan. Igen, fú, az nem néz ki. Nem néz ki jól. Elment a láb kirándulni. Ja, igen, az tényleg olyan. Meg láttam egy másik mesek az összefoglalóját, aztán nem is tudom, Svájc, vagy mi volt? Ott meg az utolsó 20 percben volt, aztán 5 gól.
2: A svájciek belehúztak?
1: Hát most nem biztos, hogy Svájc volt, te tudod, hogy azért ezt tud annyira nem. Nem követem, de ott az utolsó 20 percben ott azért nagy megindulás volt. 5 gól vagy 6 gól, tehát hogy én nem is tudom. Tessék?
3: Hogy tud így eltörni egy láb?
2: Becsúsznak, beakad, recs.
1: Hát szerintem ilyen visszahúzó mozdulattal tudod így fogta, és így elkaszálta ilyen visszahúzó mozdulattal. Nagyon rosszul nézett ki. Nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Valaki elküldte videón, ez nem jó, gyerekek. Ez nem jó, ez nem jól néz ki. Na, ha jól tudom, jövő után Szabi lesztek, Jónást előre hozzátok, hogy utána lesz bepotolva. Gyerekek, ne izguljatok ezen, várjatok, péntek van. Érkezünk meg a hétvégében, majd jövő héten ez eldől. Már egy Szabika lehet, hogy már ennyire gyónna, hogy azon izgul, hogy ez elmarad.
3: Hát mondd el, Szabi, mi nyomja
1: Szabi,
3: a lelkedet?
1: Nyugodtan. Nyugodtan. Ha úgy érzed, akkor küld el és mondd el. De azért az milyen durva, nem, hogy olyan lábsöprést csinálnak, hogy eltörik a csontot, szóval, hogy azért gyerekek, hát nem kell
3: ilyen dolgok a McDonald's-ban nem történnek, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Igen, igen. Svájc-Bosznia volt, így van. Svájc-Bosznia. 5 gól az utolsó 20 percben. Addig 0-0, és utána megindultak a svájciak, és mindenki. Ja. Nagyon bántják a Ronaldót, most ezt olvastam, bár tudom, hogy fociban nem vagyunk annyira otthon, de gyatra volt a teljesítménye. Ugye mindig van ez a Messi-Ronaldo párharc, az egyik oldalon egy mesterhármassal köszönt az öreg, a másik oldalon a még öregebb, meg minden idők leggyatrább meccsét játszotta.
2: De azt olvastam, hogy ő egyébként így VB-k, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, ugye focival
1: bármikor kapcsolatban. Bármikor mondhatunk hülyeséget.
2: Igen, ez velünk kapcsolatosan előfordul, mintha olvastam volna, hogy a csávó, már hogy Ronaldo VB-ken nem olyan
1: bármikor
2: nem
1: mondhatunk hülyeséget.
2: Jó.
1: Igen, nem szerencsés a VB-ken. Nem,
2: valahogy az neki nem jön össze.
1: Nem lő sok gólt igazából. És hát amilyen a futás teljesítménye, meg ahogy van, nem is tudom, hogy mennyit fog. Szerintem az egész portugál csapat nagy átka már ez a Ronaldo kérdés. Tehát, hogy itt nélkül, tudod, amikor már olyan, mint a nagypapa karácsonykor.
2: Hogy igen, hogy ott van velünk, ott van velünk.
1: Ott van
2: velünk,
1: kerülgetett, de senki nem mondja meg, hogy zavar, de már mindenki csak kerülgeti. Úgyhogy, ja, izgalmas ez a dolog.
2: Ott például van olyan, mint a Forma 1-ben, ugye sok ilyen csatározást hallottunk, hogy mindig van egy első számú pilóta, akit ki is mondanak, de a második azért ficereg, mert ő is akar jönni. Hogy itt is van ilyen, hogy gyerekek, a Ronaldóra figyeljetek oda, adjatok neki labdát, meg gólt kell rúgnia.
1: Biztos ez van. Biztos ez van. És ahogy lecserélik, tökre megindul a portugál válogatott. Egyébként sokszor volt már világverseny, hogy lecserélték, és az utolsó útvevel sokkal jobban játszottak, mint amíg pályán volt, de hát akkora ikona csávó, hogy nem merik nem berakni. Nem merték lecserélni sem.
3: Nagyon megértem, különben meg, hogy jól is néz ki.
1: Jól szóval néz ki, nagyon jól néz ki.
3: Aki jobban néz ki, vagy akkor azt lecserélik.
1: Igen, hát most igen, a Messi focizik, a Ronaldo jól néz ki, ha a két nagyot nézzük. Tehát tulajdonképpen ez történik.
2: Igen, de ez VB-n kevés.
1: A kis bolha nem néz ki jól, de gyártja a gólokat. A Ronaldo nagyon jól néz ki. Szép a testzsír százalék, jó a haj, minden jó, de egyelőre nincs meg a nagy VB szereplés.
2: És a szurkolókról még nem is ejtettünk igazán szót,
1: na,
2: hogy micsoda jelmez parádé van. Én most itt pont elcsíptem egy ilyen összefoglalót. Norvég szurkolók beöltözve teljes viking jelmez, tehát nagy szarvas ízék alap, ülnek a metró mozgó lépcsőjén, háttal a fölfelé menetnek, és eveznek. Így húzzák föl magukat. Egyes verzió.
1: Zseniális.
2: Kettes verzió, skót szurkolók teljes menetfelszerelésbe, tehát kiltekben, szoknyákban, hogy hívják, skót dudával vonulnak a városon keresztül, mindenki megőrült tőlük. Annyira jó. Brazil táncos lányok vannak kint, csak mondanám, hogy szerintem ott a helyem a VB-n. Már nem a foci érdeklődés miatt, de gyönyörűen lejtenek, és hát a horvát szurkoló lányokat se feledjük el, íme. Ja, téged ez nem érdekel.
3: Nagyon szépek a horvát szurkoló lányok, különben nem tudom, hogy láttátok a bosnyák szurkoló lányokat, vagy éppen a brazil szurkoló lányokat.
1: Jó, szépek. Jó, szépek.
3: Teljesen mindegy, mert minden szurkoló lány szép.
2: Szép. Értem.
1: És a kongói csapat megérkezése az megvan?
3: A kongói csapat. Ők a legkirályabbak, és az a táska, azt mondom, hogy piacra kell dobni.
1: Ugye, a kongói csapat az nagyjából úgy érkezett meg, mint Eddie Murphy az Amerikába jöttem című filmbe, vagy én nem is tudom, valamilyen afrikai uralkodót játszva. Figyelj, leopárd mintás táskában.

0: mindenki, a mellükön egy ilyen poncsó, vagy nem tudom, mi szintén ilyen...
1: Egy fél leopárd rá.
0: Fél leopárd. Fél
2: leopárd gallér.
0: Vonulnak ilyen kétméteres fekete emberek, felfoghatatlanul jól néz ki, mindenki napszemekben, mindenki ezekkel a leopárd mintás táskákkal. Egészen elképesztő videók, ahogy ők megérkeztek. Tehát ez hihetetlen.
2: Stílus mindenek felett. De nem úgy jöttem, ugye szokták mondani, hogy ilyen, az Afrikában ugye úszottak egy ilyen mezitláb, meg összeszedetlenül, meg ilyesmi, és azt mondták, hogy na tessék, megmutatom, milyen egy look.
0: Iszonyatosan durva. Olyan aurával jönnek, hogy az valami egészen elképesztő.
2: Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikerrátájuk volt a Tinderen értelés után.
0: Igen. De nézd meg, egy leopárd bőr a melkasán mindenkinek, a leopárd mintás kis kézitáska, szép bőrönd, jó napszemüveg, brutál, ahogy kinéznek. Tényleg szenzációs. Annyira adom ezt, hogy ilyen nagyon, nagyon menőn öltözik mindenki.
1: És mekkora lenne, ha bejelentenék, hogy ezeket a leopárdokat mi magunk két kézzel kaptuk el, és van. Öltük meg.
0: Simán benne van. Nagyon, nagyon
1: lenne
0: szeretem.
1: Lenne főháborodás, el tudod képzelni.
0: Igen, tényleg tisztel Eddie Murphy. Volt egy másik Eddie Murphy film, amikor ilyen uralkodót játszik, nem tudom, az mi volt.
1: Csak egy hülyes sapka volt rajta.
0: Az Amerikában jöttem, meg volt egy másik, amikor valami ilyen varázslós, és ő egy uralkodó, és akkor varázsolnak benne, meg nem tudom, mi történik.
2: Nem, az Amerikában jöttem, ugye ő a fia a királynak,
0: a királynak a fia.
2: Igen, amikor meg az meg szerintem nem is Eddie Murphy, akiről te beszélsz.
0: A királyi pénisz tiszta, tényleg, ugye ez volt az, amikor megfürdették. Amikor megfürdették, igen, ez volt a híres mondat. Igen, Akim. Zamundából így jön meg Akim. De tényleg egyébként tiszta Amerikában jöttem. Elképesztően jól néznek ki, keressetek rájuk. Tényleg, tényleg döbbenetesen jó. Na jól van, oké. Holnap reggel utazunk Balira a családdal, nagyon, bár még nem érzem magam, mert nagyon sok munka marad itthon, de remélem, jó lesz valami jó tanács, Dávid. Dávid, felnőtt ember vagy, ne kelljen tanácsot adni, azért mert elutazol a családdal. Pihenjél, érezd jól magad, hadd ne.
2: Sárgóból nem eszünk.
0: Igen, sárgóból nem eszünk. Mit tud mondani?
1: Ez Balin egy fontos
2: igen, ezt
1: mindig
2: töltesz benne, amikor Balin vagy.
0: Kapaszkodj a repülőn, vagy így ások, nem tudom mit, tehát nem, nincsen jó tanács.
2: Olyat ne vegyél meg, amire nincs pénzed.
0: Igen. Eddie Murphy, Akim, a fater Jaffy. Köszönjük szépen.
2: Az öreg Jaffy.
0: Az öreg Jaffy. Na, meghallgatjuk a hét utolsó játékosát. Halló!
3: Halló, sziasztok!
0: Jó reggel, ciao, hogy hívnak?
2: Tudod, milyen hangod van? Nem vagy egy Kornél véletlenül?
3: De az vagy, hát, a Kornél vagyok.
0: Nem néztünk rá, várjál a névtáblára, próbálj ki, tehát mondja még valami?
3: Nem, biztos.
0: Nem, tényleg nem.
3: Most keltem föl, és nagyon rekedt a hangom.
0: Most keltél föl.
1: Ezért most Kornélos, ahogy fölébredsz, akkor nem tudom, Krisztás.
0: Én egy Dávidot mondom.
2: Egy Dávid Kornél.
0: Dávid Kornél, igen.
3: Hát majdnem.
0: Igen. Kornél, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
3: Nógrád megyéből, Vár megyéből, bocsánat.
0: Nem, már nem lesz sokáig. Megye.
1: Más, én már maradék.
3: Hála Istennek.
0: Hány eltűnnek ezek a vármegyek. Kérdezik,
2: hogy lesz új tábla, vagy csak simán letakarják egy ilyen celuxszal a vár részét, tudod, egy feketével.
0: Hibajavítóval.
2: Igen, igen, igen, azt mondom, úgy kell csinálni. Igen, fújják le, nem érdekel, hogy néz ki. Fújják le. És vigyék el a rovásírásos táblákat is, köszönöm.
0: Egyébként horror, mármint, hogy árban lecserélni az összes közúti táblát, az összes okmánynál, mit tudom én, hivatalokban, tehát brutál ára.
2: Levágják egy ilyen, tudod, egy ilyen élvágóval.
0: És megye, és kész, igen. És a vármegyét én sem tudtam szeretni, sem megszokni, sem olyan borzalom.
3: Én nem is használom a mai napig se, én sem.
0: Nem, senki. Borzalom volt.
2: És a főispán, mint pozíció?
0: Ispán!
1: Ispán!
2: Amikor valaki, láttam aláírásban valakinek az e-mailje végén ott van, hogy főispán. Tehát, hogy ő amúgy hogy küld el leveket? Van mindig egy ilyen gyomor gyengesége, amikor elküldi ezt?
0: Igen, elfutatom. Aláírás. Pecséttel főispán. Kornél, figyeljél ide, te Kornél. Kivel játszanám?
3: Hát én az Esztert mondtam.
2: És megmondhatod meg azt, hogy tudtam.
1: Igen, és most?
3: Valamelyik lányjal szerettem volna, csak nem tudtam, hogy melyik van ma. Ezért az amit megkérdeztem.
2: Igen.
3: Hát így gondolkoztam, igen. Juli, Eszter vagy Balázs, a három lány közül.
0: Nagyon helyes. Na jó, de akkor Eszter lett végül.
3: Igen, vele szeretnék.
2: Azért, mert Balázsnak most ciklusa van, úgyhogy ilyenkor nehéz vele. Jobb ez így.
0: Ovulálok, gyerekek. Jó van, Kornél.
2: Jó.
0: Na, Kornél, rendben van, akkor figyeljél ide, elkezdjük. Jó, mehetünk?
3: Mehetünk, igen. Na. Jaj, igen.
0: Most még
2: mehetünk.
0: Most még legálisan mondhatod. 3-2-1, tessék.
2: Kornél, mivel foglalkozod pontosan?
3: Én épületgépész vagyok.
2: Az mit jelent a gyakorlatban?
3: Közismert nevén csőszerelő.
2: Csőszerelő? Csőgörény vagy,
3: Kornél? Vízvezeték és hasonlók, igen.
1: Miért dobod utána az igent?
2: Aj, Kornél! Jó reggelt kívánok!
3: Kezdjük újra!
0: Mi volt jó reggelt? Ez? Gondolkoztál, megcsűrted a mondatod, mert beküldted az igent. Hát ez mi volt?
3: De. Jaj, 15 perce keltem fel, sajnos.
2: Nem baj, Kornél,
3: rigálmos vagyok.
2: Figyelj, bejutottál, érted oda, ahova még senki nem járt.
0: Igen?
2: Igen. Az épületgépészek a rádióban nevű szektorban, ami egy nagy dolog. Nagy dolog.
1: Ez egy nagy üres halmaz volt, de te betöltötted.
2: Betöltötted.
1: És már... szerintem, mert
3: ami... az épületgépész mappát meg lehet nyitni.
0: Igen.
1: Ami a lényeg, hogy mész a csodálatos, az elragadóan szép, a fantasztikusan kényelmes.
3: Na hova?
0: Na figyeld, várjál, megőrülsz, meghallgatod, figyelj.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó voltából.
0: Hoppá!
3: Na. Az nagyon jó lesz.
2: Na, akkor majd ott jól felébredezel, és aztán végig gondolod, hogy miért csináltad ezt magaddal.
3: Hát majd még egy 2-3 óra múlva, igen, persze.
0: Jó van.
2: Látod, ez az épületgépész élet, ez egy nagyon nyugalmas, hogy most 7 óra van, és 10-kor kell felébredeznie. Hát rosszul választottam a szakmát magamnak.
0: Igen.
3: Hát nem azért, mert külföldön dolgozom. Egy fél órás munkahét van.
2: És melyik országban vagy, Kornél?
3: Hát itt a sógoroknál.
2: A sógoroknál?
0: Na, a Ausztriában, mint sok a mások.
3: Igen.
0: Jól van, Kornél.
2: Akkor most már mindegy.
0: Oké, vigyázzál akkor magadra. Jó?
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
0: Hello. Na, ez egy menő. Tényleg nagyon szeretjük ezt az ajándékot. Ez egy jó kis ajándék. Ma már egy két éjszakás wellness hotelbe, az egy komoly. Ha Kápiba is átszámolod, az egy komoly kis ajándék.
1: Úgyhogy nagyon szóval jó helyre mész.
0: Főleg, ha ilyen jó helyre mész a Mátra közepébe. Az erdő szívébe, te! Tényleg jó hotel egyébként.
1: A
0: szívcsakra az nem ott van, de
1: ha arra mész, akkor ott van.
0: Meg tudod érinteni egy kicsit azt a szívcsakrát.
2: Itt van a tepsőben a szívcsakrám. Azt akartam mondani, hogy tegnap, képzeljétek el, televízióztam.
1: Wow, mit találtál?
2: Amíg kitisztítottam a sütőt, és újraindíthattam az egész rendszert, addig volt lehetőségem egy kicsit nézni a Netflixet.
1: Hétfő. Ja, akkor az mindegy. Azt hittem, hogy valami hétfői program volt.
2: Megnéztem amúgy az új Covid részt is, ha már ott voltam. Az már volt, jutott rá idő.
1: Illetve... Hanyadik van? Második? Harmadik?
2: Negyedik.
0: Birodalom? Igen.
2: Nézem a birodalmat.
0: Működik?
2: Érdekes, most mindig az van, hogy mindig egy aktuális karaktert mutatnak egy-egy részen keresztül, és az, hogy hogyan jutottak el a szakmájukig.
0: Aha.
2: És most ugye Maja Gold volt tegnap.
0: Maja Gold?
2: Maja Gold, megvan Maja Gold? Maja Gold.
1: Micsoda.
2: És az a rész, amikor így... Igen. Azért heavy, tehát nagyon, hogy is mondjam, nehéz élettörténetek vannak ezek mögött. A sztorik
0: nagyon
2: mögött,
0: durva.
2: Meg, nagyon durva dinamikák, meg nagyon durva családok, meg nagyon durva gyerekkor, meg ilyesmi azért. Szóval nem, senki sem a Versailles kastélyból tipegett át a Kovinak az irodájába. Azért ezt lehet érezni. Úgyhogy jó, na mindegy, viszont megnéztem a Netflixen az új dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy egy nő szerez magának egy gyereket. Az a neve, hogy Maternal Instinct, vagyis hogy, hát anyai ösztönök, talán itt anyai ösztön. Igen, és ne nézzétek meg.
0: Akkor
2: ne csináljátok
1: ezt. Jó, ne is folytasd, de így már érzem, hogy mi.
2: Jó, ne jó. Nézzétek meg ezt, tehát nyár van, jó idő van, jönnek a jó dolgok, ne nézzétek meg ezt.
0: Jó, akkor én is mondok egyet, de akkor azt mondom, hírek után megbeszéljük, annál tetemre kell hívnom. Szeretem Anna film ajánlásait, de...
1: Én már éreztem,
0: és akkor innen majd akkor beszélünk a hírek után.
1: Jó, akkor, tehát akkor ez olyan ajánló akkor lesz, szenvedőbe tettük.
0: Tessék, az ajánló, amit nem ajánlunk. Az ajánló, amit nem ajánlunk.
2: De akkor Feriadik, te is találj ki valamit, amit traumatizáltak.
0: Mindent a takorról...
1: nézek, mindent a takorról új rész.
0: Harmadik évadának 8. részét, azt viszont ajánljuk mindenkinek.
2: Tegnap Balázs elmondta, hogy végignézett egy filmet, amire az elején kiderült, hogy nagyon rossz volt, de végigszenvedte, és rájöttem, hogy én is ezt szoktam csinálni, ezért akkor most miért ne tehetném meg újra?
0: Ennél egy fokkal bonyolultabb, mert nem szar a film. Nem szar a film, csak... Na mindegy, beszélünk róla a hírek után. Fájdalmas. Össze-vissza fosod magad. Beszélünk róla mindjárt a hírek után. 4 perc, pontosan 7 óra. Jó, és igen, semmi. Gyerekek, hát mit akarunk még mondani?
1: Semmit, hogy jövünk a hírek után egy nagyon izgalmas film részleteivel.
0: Nézzük meg a reggelit. Azt folytjuk le egy kis pitével. Figyeljetek, 9 óráig az lesz, mint a békák a vasút is innen.
2: Jó,
0: még
2: csak ennyit szeretnék kérdezni, hogy a hideg zsíroldó, az mennyire tárolog el a tisztámból, hogy ez milyen?
0: Egyelőre porcukornak tűnik az, ami a tetején van. Azt kell, hogy mondjam. Hogy
2: de most már nem folytogat téged, Feri?
1: Nem, most jó, hogy ettem belőle egy falatkát, abból a csodálatos pitétből.
2: Akkor óvatosan,
0: így omor ez a keltészta veszett.
2: Nem keltészta.
0: Bármilyen tészta, ez bögrés, tejfölös, bögrés tészta. Kökös
2: tészta, imám, így omor, te.
0: Persze, te bögrés tésztát megyomtuk. Na, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 órában közlekedés, küldjetek, jövünk mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja.
7: Július 4-én a Sopron

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
10: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
12: Új ablakpárkány azonnal? Ne várj rá heteket! Műanyag párkányok nagy választékban raktárról. Vaták Ablakcentrum. www.vaták.hu.
13: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
0: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren, olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, péntek van, és kánikula jön, vasárnap egy-két viharral, de jó idő lesz, sajnos apadnak tovább a vizeink, de nézzük a jó oldalát, napsütés van, és amíg lehet benne fürdeni, addig fürdünk. Aztán majd kitaláljuk, hogy hogy lesz akkor. Most még ez van egy kicsi. A Velencei tóban már nem sok, a Balatonban is.
2: Még kitartunk, lehet még jönni. Meg van egy csomó más. Tehát
1: így
2: szép
1: van,
2: dolgok
1: persze.
2: Vannak. Lehet biciklizni, kirándulni.
1: Igen, például ott van a...
2: Nagyon sok. Ott van Gárdonyi Géza szülőháza például. Föl tudsz menni az Ingó kövekhez, Fákozdra. Nagyon-nagyon szép hely. Ott van a szintezési
1: ősjegy,
2: de az Ingó hűvös, hűvösebb van érted.
3: Gárdonyi Géza házába be lehet menni karuszóval, vagy nem kötelező?
2: Nem kell, mert kicsit távolabb van a tóhoz.
3: Okay.
2: Tóhoz képest, érted? Okay. Ott van Vörös Marti Mihálynak a szülőháza. Tessék, meg lehet azt is nézni. Ott a Vörös Marti pince. Föl tudtok menni a kilátóba, kerékpározni tudtok a úton, nem csak a tó körül, ezret tudok mondani, ezeret.
1: Igen, hát ez zuhanyt vinni kell az embernek
2: igen,
1: magával, fürdés
2: igen,
1: az
2: igen,
1: most.
2: Az a baj, hogy nyáron fürdeni menni.
1: Igen, nyáron fürdesz, de nem sokáig pofázhatok, mert a Balaton sájol, tehát hogy arcoskodunk, jövőre
2: igen,
1: már mi is.
2: Egy hónap múlva már baj lesz.
1: Mederátsétálást rendezünk, úgyhogy nincs nagy baj.
3: Driftelni fogunk a mederben.
1: Igen, ez lesz, igen. Utolsó tanítási nap alkalmából Z-faktor, Hónaj Fingó vagy eredeti Fingó verseny, valaki elböfög az ABC-t, valami legyen már, írt egy hallgatónk, aki így megriadt korán reggel. Gyerekek, tegnap a magköpő versenyen szerintem meg kifújtuk a trashnek az órát egy hétre, úgyhogy ma próbálunk egy kicsit vissza.
3: De biztos?
1: Találni a normalitást, de persze bármikor történhet.
3: De biztos ez?
1: Kell nekünk a normalitás egész egyszerűen. Dolly, vakáció legyen, Óri Viéra, vakáció.
2: Óri Viéra, ez itt a tenger.
1: De jó, igen.
3: Én amit szeretnék kérni, ha valaki be tud jelentkezni egy klasszikus évzáróról, hogy halljuk, hogy recseg a mikrofon, meg ahogy ott állnak az emberek, ha valaki be tud jelentkezni, akkor azt még abba belehallgatnék.
1: Igen, de az nem délután van, várjál, nem délután adják.
3: Szerintem már elkezdődnek.
1: Elkezdődnek most nap közben?
2: De már be sem mennek.
1: Már lehet, hát, hogy akinek kis esze van, már nem tart ébresztőt, vagy élesztőt, vagy évzárót,
3: élesztője.
1: Emlékeztetném Balázs, hogy a nyári szünet visszaszámlálónak ígért egy ajándékcsomagot még szeptemberben, ha hűséges és küldi az SMS-eket. Jocó, köszi! Megadjuk akkor neki, felhívjuk és odaadjuk az ajándékcsomagot. Jó, hogy szóltál. Ha megígértem, akkor az abszolút. Abszolút jár, úgyhogy ma tőle elköszönünk, tehát hogy ma lejár a küldetése. Ugye a nyári szünetes SMS-ező írónak, mert hogy elvileg ma kikerül a V betű a táblákra, úgyhogy megvagyunk. Igen.
3: Szép volt, amíg tartott
1: ez a románc, ez vége.
3: Szóval, azt írják, hogy igen? Az Eszterféle zenéket követelik.
1: Mi volt ez? Ezen én gondolkozom is, de mi az Eszterféle zene?
2: Efelem.
1: Ne azért Efelemet. Ne, Juli berakott tegnap egy Chemical Brothers, az egyébként nem volt rossz. Tehát tudjátok, kérni lehet, inkább egy zene, mint századszor a Lady Gaga. Tehát azt mondom, hogy oké, de hogy valahogy egy kicsit azért tegyünk oda valamiféle. Valamiféle finomságot. Blokkoltad a jegyeladást egy másfél órára.
3: Igen.
1: Az nap nem lett szoldált a sziget, az az FLM dalnak köszönhető korán
3: reggel. Ez amúgy nyugtassak magad ezzel. Lehet, hogy egyáltalán neki köszönheted, hogy bármennyit eladtál. Jó, csak ennyit mondani.
1: Hogy egyáltalán szoldált lehet, köszönjük az FLM-nek. Na az, hogy ki mit látott a moziban, vagy ki milyen filmet néz, ugye kitört az uborka szezon itt nyáron, gyerekek, uborka szezon van. Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom.
2: Mekkora köszönettel tartozol érte Annának?
1: Még nem tudom eldönteni, még emészgetem, amit láttam.
3: Hol van a bűnös?
1: Arra számítottam, hogy...
2: Könnyű nyári?
1: Egy könnyű nyári, kicsit az agyadat megtekeri, esetleg thriller, esetleg valami olyan, ami úgy nyitva hagyja ezt az egészet. Ehhez képest kaptam egy...
4: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany.
1: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany, szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyuta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akar csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. És én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy ennem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom mi
4: hát,
1: volt.
4: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom. Tehát az szóljál legközelebb.
1: Csak ennyit mondok, megszállottság. De jó, Anna, csak annyit mondok, megszállottság. Mi ez? Moziba játszák. Jó, Anna mondta, irány a mozi. Figyelj, össze-vissza fostam magam.
3: Ezt megnézte az edzőm is, Peti, tudod, aki Gyurt Peti, és mondta, hogy rászólt a Tideni, hogy ne sikoltozzon. Mert nagyon kellemetlen neki, most már sokat jár is. Tehát sikoltozott rajta az a 140 kilós izmos férfi.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. És össze-vissza fosod magad. Másfél óra tömény fosás. De tényleg.
4: Nagyon
1: sokszor emlegettelek, hogy miért
4: köszönöm,
1: kellett.
4: Köszönöm én
1: nekem
4: is,
1: ehhez terhelt az idegrendszerem.
3: Már
1: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
4: Ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, az ingerküszöb. Én azt mondom, hogy nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csaj. Ő a csávó. Mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes. Nagyon
4: és várjál, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet. Bizony.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátra néztem, hogy van-e valaki a hátsülésen.
4: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
3: Ez
1: nagyon durva. Nagyon
3: bírom. De ez az hetekig így lesz, azt vágod? Figyelj. Heteken keresztül. És akkor azt mondja, hogy elengedi az idegrendszer, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
2: És tudod, hogy ez a filmből van, és itt van!
1: Tényleg, nem féltél? Nem?
4: Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
2: Én nem merem ezeket megnézni.
3: Én direkt nem járok. Az
1: nagyon 15 éve nem járok.
4: A horrorokkal nekem a thriller, horror műfajba.
1: Nem.
3: Hát, de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem. Minden, ami
4: tudom.
1: Kedves vagy, skifi vagy, UFO vagy, Sikoly, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkulós, hasbaszúrós, képernyőn elvészősen.
4: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Az bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét, na.
4: Egyébként nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmen.
3: De az van, hogy emberek vannak, akik szeretnek félni, és örülnek, hogy szereti, hogy félni. De nem örülök neki, hogy
2: szeretnek. Mit élveztek benne, de tényleg?
4: Felráz, felidegesít. Én azt, hogy szerintem nagyon jó, tehát aki szereti a horror műfajt, az szereti ezeket a félelmetes dolgok. Szeretek félni.
1: Van egy ilyen érzet, hogy élsz, mert minden pillanatban fel vagy rá készül, és amikor nem számítasz, akkor viszont nagyon csapnak. Tehát, hogy amikor már féltél, hogy kiengedsz, na akkor jön a pokol.
4: Ez tényleg ugyanaz, mint hogy amikor múltkor beszéltetek erről, hogy valaki leugrik ilyen nagy toronyból, gumikötélen, tudod.
1: Valószínűleg ugyanaz az adrenalin.
4: Ugyanaz az adrenalin megy végig benned, és hát iszonyatos.
3: Miért nem vágyom erre egyáltalán?
4: Hát,
3: egy bögre kapva.
4: Nem mindenki
1: én
4: sem
1: vágytam. Anna ajánlott, én arra mentem, hogy valami csavaros, thriller, tudod, és
4: nagyon jó, azért
1: nem is olvastam utána. Nagyon jó, nem is olvastam utána, és megszállottság. Anna tetszik a címe, jó. És azt hittem, tudod, hogy valamilyen nagyon durva, egy párkapcsolat, és megy, és akkor nyomoznak, és tudod, amikor az első horror jelent meg volt, akkor mondom, ájjájjájjájj. Lámpa, moziképész.
4: Kiesett tanács.
3: Mondja meg nekem.
1: Önök tudták, hova jönnek? Haló, én egy trélerre jöttem.
3: De volt, aki kiment?
1: Nem, kézzel, de végig küzdötte a mozi. Tehát, hogy így egy pisi szünetet láttam valakinél, de nem ment ki senki. Úgyhogy hősies csapatba kerültem, mert mindenki végig tolta.
3: Kiment késelgetni egy kicsit, hogy visszajött.
1: Nagyon kellett kísérlem, de nem mertem kimenni
2: vécére. Az a Barlang című film volt, az megvan
3: nekem.
2: A lánycsapat elmegy barlangászni, én nem merek a közelébe menni azóta egy üreg, meg nem egy barlangnak.
1: Szerintem két típusa van, aki kerüli ezeket a filmeket, mert egész egyszerűen az idegrendszeren nem akar rettegni, nem akar akar félni, jól akarja magát, és van, aki jeges borzongással ül be, mert imádja ezeket, és hogy fosik közben, de nagy érzi, hogy él, és van egy ilyen elemenség, mert tudod. Na, én az előző csapathoz tartozom, legyen minden szép, nem kell borzongani, ne, tudjam, hogy mi történik, én nem akarok megijedni, nekem volt hát minden. Na most ehhez képest két óra tömény rettegés, de úgy mondom, hogy össze-vissza fosod magad.
2: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
3: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja, hello Balázs!
1: Hello Balázs! Nagyon kemény, tényleg. Ugye,
3: elmondom,
1: úgyhogy köszönöm, Anna, sokat emlegettelek tegnap.
4: Örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy hát az ajánlott nekem
1: nem,
4: az a
1: nem, én amit filmet, mondtok, filmet, ajánlotok, sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valamit, te ezt, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
4: Nem, hogy örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük.
1: Igen, majd utána megbeszéljük.
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondtam.
1: Ez volt, hogy egy hétig nem fogok aludni.
3: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozat, vagy nem, no, ez a dokumentumfilm, ez egy részt megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy leír egy, elmesél egy történet egy nőről, aki hát az, a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverjából kivágja a sajátját.
1: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
3: De úgy, hogy elmegy, és akkor rákérsz így a császármetszésre, és a minden ez, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy így
2: hogy
3: mi van.
2: Van.
3: De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű ez a nő egy mániákus hazudozó, tehát az hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az, hogy mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki meg ilyen, nem voltak jelek, és végig, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
2: Nem, és bizár, ezért... nem mondta, hogy buta, szerelmes. És
3: nem, nem volt szerelmes, azt is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, a legdurvább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abba, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt kifizetve. És ő azt mondta, hogy visszahívták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgyhogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélylepény, meg minden.
1: Ön szerintem ezt lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem az Annáltal ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
4: Fogy le egy kicsit ezzel, és
1: lefogjuk
4: akkor...
1: Lefogjuk még ezt, igen. Azt írja, Kopi, hülye vagy, a 101 kiskutyában szörnyel a defráz. Olyan csúnyán néz ki nála, már az kiveri biztonságot. Na, én is így vagyok, kb. Így vagy, mondom, Sikoly
4: 1999.
1: San Francisco utcáin, Derry. San Francisco utcáin, igen. Be a fuhurtól, én már nagyon befostam, úgyhogy...
4: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülik mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg. Nem mondom, hogy nézd meg. Na, az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
1: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást?
4: Igen, a borzongást.
1: Az ölést?
3: Nem. A filmet, Anna, létszés, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
1: Megnézi, imádni fogja.
3: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt. Jó?
1: De figyelj, ő imádja, megnézem, mondom, imádja.
2: És nem is félsz utána például?
4: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
2: Félek. A moziba, és este mész haza a mozi után.
4: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide eljutnál. Nagyon szeretek.
2: De
4: nagyon.
2: Mi az izgi, vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
4: Elröppen az élet.
3: Annyi mindenről szerezzen, amit hall ilyen hang, de minden elmúlik.
4: Volt olyan, tehát
1: megkérdeztem,
4: azért volt.
1: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a izé.
4: Legalább a kézem elfog meg.
1: A plázát kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivelem a kocsig, ott láttam valami árnyat.
3: Balázs kis kifit balut a Valtonos passzival.
4: Csak a kézem elfog meg.
1: kísérjem el a kocsiig, hallott, ha már valami borzasztó filmről, kemény filmről jövök, érted? Nagyon megviselt ez a történet. Én értem, hogy én értem ezt a típust, aki szeret rettegni, nagyon és én jó. is ilyen voltam.
5: Nagyon sokan.
1: Az összes ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam, és valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy, vagy visszaváltozol, vagy rajta maradt ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
5: Abszolút.
1: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
5: Jó, hát kategóriák
1: vagy
5: vannak.
1: Vagy lejössz róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg
5: a
1: nem
5: a
1: tudom.
5: A kini horrorok, ugye, külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, amit tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
1: Nem, ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. A címe, hogy fűrész. És frankon fűrészelnek benne.
5: Ott is
1: érted?
5: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
5: A Carpenter például. Carpenter filmek.
3: Carpenter, az mire, az egy ácsról?
2: Írjuk föl, hanem ő, ne nézzük mint, meg.
5: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
1: Ne, vicces, egy komoly szomszédok, szomszédok epizódon én így összetom fosni magam.
5: De nagyon szeretem.
1: Taki bácsit, megláttam Bőnbácsival beszélni, bebújtam a paplanára.
5: Nagyon szeretem a Ragyogás például, a nagy klasszikus.
1: Jó, hát az jó, az jó.
5: Jó, de
1: igen.
5: Is beszarnál akkor.
1: Tessék?
5: Attól is akkor készen
1: vagy. Én nem.
5: Ez nagyon jó, tehát a nagy klasszikusok.
1: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság. Jó?
2: Csuttog csak még egyszer.
5: Figyelmet
1: ajánlom, Feri. Felnőttkoromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőttkoromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
5: Elkezd vibrálni a kört. Igen. A kislámpába.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
1: Én szeretem a szellemes filmeket. Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni.
2: Látni,
3: de a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy az előbb most mind nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy, így, hogy hol van ott a kontroll?
1: Na, én például az ilyen szellemes, kifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom, attól nem tudok fosni.
3: Mitől félsz?
1: Tessék?
3: Mi az,
1: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
5: Büszke vagyok magamra.
1: Annak köszönöm.
5: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
5: Istenem.
1: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek vannak. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt, hogy amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnyelnek az emeleten.
3: Jó, a Kaspertől én sem félek. Hanem attól, amikor izdik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... félelmetes, ugye? Hát,
1: igen.
3: Ez igen. De...
5: Spár, mikor megtörténik?
1: Ne, Anna! Szellemes. Kasper, jó persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
5: Jaj, nem, az a gusztustalan műfaj.
1: Fú, igen, amikor összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy néznek, sosem láttál még ilyet.
5: De 13!
1: De mi van, fejtsük meg, mi van bennük elállítódva? Tehát mi van ott a bítni?
3: A csirek, hogy az összes fizetet szeretett.
5: Ez egy borzasztó nehéz műfaj, tehát ez nagyon kevés van.
1: De emberekbe belegyomnak egy kést, és látod, hogy öblik a vér a hasába, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó,
1: ez miért?
3: Ez nekem hétköznapi.
5: Nem ezért nézed.
3: Mi ezért nem félik az ilyesmit?
5: Okozat, tehát ez a borzongásért, a félelemért nézed.
1: Na jó, platform, igen, a platform. Mikor
5: hát, ott is az jó, első
1: nem,
5: rész még...
1: Igen, az
5: jó,
1: nem annyira fosós, az inkább ilyen megdöbbentő, meg gusztustalan, de az nem fosod össze magad. Ott egy lift megy lefelé így az emeletek között, és enniük kell.
3: Nem, a motel.
1: A motel.
3: A motel, az nagyon para. Amikor elvág
2: hát
3: az a hilleszét.
2: Hát mégis nézitek.
3: De nem, hoztál? Mi volt? Azt tudom, amikor...
1: Motel volt, igen, igen.
3: Nem, amikor a diákokat elkapják, és ízés.
1: Az, igen. Illetve az Aranyeső jutkában. Az álltok nagyon durva. Hát írta még valaki. Jövő mindjárt, hogy érek után 7:30 pontosan.
6: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
14: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
15: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
16: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
18: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
19: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
20: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
21: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
22: Mert

0: Rádió egy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK külön járataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger.

0: egyen. Itt vagyunk, jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Ilyenkor Bástyári szájjal intazsülnek, hogy még edzene. Tökéletes, tökéletes a leírás. Ez így van, gyerekek, péntek van, nyár van, nem sietünk, nem kapkodunk, uborka szezon, könnyet hírek, úgyhogy meg is támogatom. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rájöttem, hogy lehet még jobban egyszerűsíteni ezen a rovaton, hogy már meg sem kérdezem, hogy milyen idő lesz, hanem magamra ráindítom a szignált, hogy nem beszélek időjárásról. Ez ebből te már egyáltalán kimaradsz.
2: Mondjuk nem nagyon raboltam eddig sem az időtöket.
0: Én azt gondolom, hogy hál' Isten nem fárasztottál bennünket hosszú és jelentőségteljes időjárás és csapadékjai jelentéssel, úgyhogy teljesen jó az így. Na végre egy jó loku-loku. Már csak egy viszont rinnák, amit szívesen hallanék, és meg lenne a boldogságom. Írva, akit gondolatolvasók vagytok, loko-loko, ezt akartam. Puci Panda küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen, így van. Na gyerekek!
3: Nem van.
0: És most mit fogunk csinálni? Most azt fogjuk csinálni, hogy még egy zenét leadunk, nem? Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
4: Szólj anyádnak, hozzon.
0: Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
3: A mentők, rendőrség,
0: Tűzoltók nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy

0: bejelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
1: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
2: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
1: Jó, de tehát, nekem hogy... például a fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
2: Ja, tényleg a kapucsengő.
1: Igen, az
2: igen, de azt egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
1: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem
0: is. Ugye, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
1: Jó, a zenés felbosszant talán magam.
0: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
2: És minden reggel, 7:30 megjön.
1: De gondolj be, ki költöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
0: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
2: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
0: Groteszkebb,
1: van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
2: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
1: Igen,
2: azon
1: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
0: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól
2: van, hagyatéki.
1: Csak kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
0: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél ki vásárolni.
2: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
0: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
2: krumpi. Szóda!
0: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek? Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
1: ilyetek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni. Nem,
2: hát
1: csak a Family Frost
2: volt.
1: Igen.
2: Ért egy íretyáza.
0: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
1: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
0: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá. 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
2: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
0: 20 darab, meg. Másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted? Le vagyunk mi véve 2500-zal?
1: Kicsit
2: azt mondja, jó mondjuk a házhoz szállítás van benne.
0: Szállítja,
2: akkor adja.
0: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
1: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
2: Az is meg... a strandon, de...
1: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
0: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
1: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
0: Hogy a hangosan nyomja. Mm.
1: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
0: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
1: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
0: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja zoknit pólót tessék.
2: Kinél van még dinnyés?
0: Nyáron. Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
2: Úgy van.
0: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
2: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
0: Igen, ezt és így üvölt, igen.
1: Nekem bőle semmi nincs meg.
0: Nincsen meg, nincs dinnyét semmi. Platóról.
2: Fiatal,
0: hát pedig te ott Nyíregyen, hát te minden Platóról adtak.
1: Nem, mi nekünk ikett ásunk a dinnyéket.
2: Ott ilyet kiabáltak. Pillangókés!
0: Gáspré! Hamisszámla több!
1: Macseta! Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
0: Micsoda?
1: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
2: Ja, rohamsisakok.
1: Hogy rohamsisakok.
0: És csak dinnyék voltak.
1: Igen.
0: Nem olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
1: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
0: abszolút.
1: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
0: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen.
1: Szelektíven gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
2: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet. De tudod, piros, hogy hívják, a mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
0: Tényleg
2: is
0: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetni voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a rükkverzbe, megszólalt a lambada.
2: Csúra,
0: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az mit?
1: Ez a, figyelj, de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
0: Márhogy jó.
1: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor annak legyen egy hangja, és akkor bármilyen
0: szabadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család kint, te toladsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
1: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
0: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
1: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
0: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
2: Igen. Van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
0: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval most ezt egy előadat, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel féltkor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Abszolút benne van.
1: Hát szerintem ők hamar halnak amúgy is, mert ez nem egy olyan éles stílus, ami sokáig fenntartható.
0: Igen, csak nézzétek meg az ecseki polgit, nincs mint csodálkozni. Ez Olika. Na most ne bántjátok, nem ismerjük, de biztos, hogy...
1: Mindjárt megtekintjük,
0: biztos, hogy jó arc. Igen. Balatonon szokott jönni nyáron, jön a dinnyés, Platóról árulják egyébként. Lehet, azt nem tudom, mi nem nagyon találkoztunk vele, és felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
2: Gondolom, igen.
0: Aha.
1: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladékfelvásárlás? Ez kemény. És ugyanitt azért tojás is, hagyma vagy krumpli is eladó. Igen.
1: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
0: Igen. Hozzánk a mai napi jár dinnyés kocsis, Cecélyről jár Bodajkra, 80 km, és utána indul a vásárlás. Á, igen. Eszter, mi a baj a pomáziakkal?
1: Fogalmam sincs, mi baj belőle, de ha kis időt kapok, akkor
0: rájövök. Nem vagytok neki szimpatikusak egész egyszerűen.
1: Magasan laktok, tudod?
0: Igen. Valahogy emlegeti reggel óta a pomáziakat, nem tudom, a bőnyébe vagytok.
1: Szóval életemben nem voltam pomázon, de ismerek embereket pomázról, és van egy véleményem róluk.
0: Egyáltalán nem laknak magasan, tehát hogy a tengerszinthez képest ugyanannyira laknak, mint előtte Aquincum. Tehát hogy nem tudom, mivel keresel, kevered.
1: Én sem tudom, Nyíregyházával.
0: Ja, igen, domogókő, vagy mátra gajatető, vagy nem tudom, mivel. Itt a laknak szenten. itt csillag egy után, itt vannak a pomáziak, semennyire nem laknak magasan. De
1: hát mi ez? Nem,
0: falu, is egy kis falucska.
1: Te lehet, hogy ezt keverem egy másik faluval?
0: Szerintem úgy kevered, hogy elindulsz már ugye Szentendre felül.
1: Lehet, hogy Solymárral keverem?
0: Na, az egy kicsit más Solymár. Az egy kicsit
1: bocsánat,
0: más.
1: Kérek a pomáziaktól, lehozták a solymáriakat, utálom.
0: Igen, és rohadt már a solymáriak.
2: Jó, most hívjanak a solymáriak.
1: Kedves solymáriak.
2: Omás, hát lehet ezt a helyet utálni.
1: Bocsánat, nézd. De akkor, ha alacsonyan van, miért mennek árkokba, meg hegyekre? Ott a bölcső.
0: Megy föl, ott mész föl Szent Keresztet, Dobogókőre, akár Pomázon keresztül. De Pomáz az még nem van. Üllőn szokott járni, mozgóboltos, hupikök, törpikék pesére. Na, hát azért, szóval ezeket egy idő után azért értem, hogy elfáradt. Mennünk-e, Zsulcikén? Valami jó kis promónk van? Meghallgatjuk? Jó, nézzük még gyorsan rá a közlekedésre, hogy van-e valami Tatánál offrotty. Szokásos M1-es dugó, erre készüljön mindenki az irányt. Budapest felé még ezt is elküldte Barbi, köszönjük szépen. Egy perc van, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
15: De jó neked! Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
15: Sedacur Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
19: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
10: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska!
2: Egy hétköznapi hős! Ez az!
3: Mi jó, jó, megfogtál, így van.
2: Viszed a pitét, vér.
4: Meglejmolták a pitét.
5: Nagyon vigyázzatok ma a vérlovagokra a fővárosban, mert magas van egy a kollégánk,
4: igen,
5: aki ingyen is bérmentesen csinálja ezt, szállítja a vért, olyan jó fejek, aranyosok, hát kivéve a Szilárd, a mi kollégánkat, de hogy vigyázzatok rá, mert szükség van rá, ő utalja a fizukat.
4: Igen, ne üssétek el, gyerekek. Egy jó kis dolliról, egy jó kis vakáció.
3: Semmi közöm hozzá, elhatárolódok, nem. Ezt a fiúk csinálták.
4: Kifejezetten én kértem meg, mi kértük, hogy legyen
5: benne. Ma reggel szóba kerül, gyerekek.
4: De 8:30 után mondhatsz valamit, de nem az FLM megtalálok még című dalát, jó, és nincs baj az elődéke, de gondolkodjál, jó?
5: Minimi.
4: Egyébként ezt még azzal meg tudjuk fejelni.
5: Minimi.
3: Van egy
4: windsurf a fürdőkádban.
5: Windsurf.
3: Van egy ilyen morális dilemmám, azt elmondjam most, vagy később mondjam el?
4: A morális dilemmádat mondd el 8:30 után, jó, mert most lezárjuk a Hormuci szorost mi egyben a Trumppal együtt.
3: Okay.
4: Megadjuk a végtisztességet az iráni amerikai izraeli konfliktusnak. Van egy bekészített szaking, de 8:30-től nagyon kíváncsi vagyok a dilemmádra.
3: Köszönöm.
4: De előtte járjunk utána, hogy mi a helyzet ezzel, mert állítólagosan béketárgyalások vannak itt, kérem szépen, csak hogy úgy forduljunk rá a nyári szünetre, hogy lehet, hogy eltörlik itten az üzemanyagárat, mert hogy már az olcsó
5: már
4: alá megyünk.
5: Most be is lengedték, ugye, hogy most már alatta van, úgyhogy el kell törülni.
4: Igen, el kell kezdeni
3: legyen
4: örülni.
3: Legyen ennek a teljesen felesleges
5: annak hülyeség. Örülni is el kell kezdeni. Úgy
4: annak
5: van.
4: El kell kezdeni örülni, és ezek itt köstenek most már békét, és hagyják abba a pufogtatást.
5: Ne lövődözzenek, hadd menjenek a hajók jobbra balra.
4: Hadd menjenek ott a Hormuzi szorosban, mindenféle dolgok. Úgyhogy elindulnak a hajók, és állítólagosan gyerekek, itt most az is lehet, hogy nyár végéig nyugi lesz. Ugye G7 csúcs találkozó volt Franciaországban, és ott a Trump és az iráni elnök aláírták az egyébként állítólag egy darab lapra felférő 14 pontból álló szándéknyilatkozatot, ami lezárja az iráni-izraeli fegyveres konfliktus, amerikai-izraeli-iráni konfliktust, és békét kötöttek a fiúk. Hát ennek leginkább egyébként Ázsia örül, mert ott már ilyen napi jegyre kaptad a gázt, meg nem tudtak fűteni, meg enni, meg szóval komoly problémák vannak. De hogy ez nálunk is okozhat némi fennakadást, viszont úgy néz ki, hogy most akkor megnyugodtak. Úgyhogy Feledi Botond külpolitikai újságíró, mi a fejük, hogy Brüsszelben tartózkodik.
5: Brüsszelben! Azt azért elmondták, hogyha megszületik a megállapodás, akkor is hosszú hónapok, mire rendbe áll
4: így
5: az
4: van,
5: ellátási lánc.
4: Hirtelen megérkeztek a bankok és a hitelezők, és mintegy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési tervel, hitelkerettel
3: álltak
4: elő. Halló,
3: Irán, halló!
4: Halló, jó napot kívánok! Akkor szeretnénk folyósítani 300 milliárd dollár természetesen komoly feltételekkel, hogy újra lehessen építeni Iránt, majd mi újraépítjük önöknek, köszönjük szépen, hogy rommá bombáztuk az országukat. Nem érdekes, elsütöttük már néhányszor, néhány országban.
5: Igen,
4: ott
5: most szívesen fölügyítjük.
4: Szívesen fölügyítjük és rendbe tesszük, ahogy csináltuk ezt más országok már is az elmúlt 50 évben, úgyhogy úgyhogy fölhívjuk, amit Botondot, csak néhány mondatban zárja akkor ezt nekünk történet, és akkor hát, ha legalább egy ilyen gócpontot elülni látszik, van úgyis elég gócpont a világban, de hát, ha akkor egyel kevesebb is itt. Megnyugodnak a felek kicsit.
3: Hát, ha. Most már szeretnénk utazgatni. Vagy igaz, nincs se pénzünk, de szeretnénk.
5: Utazgatni, beülsz az autódba, elmész Nyíregyházára, hát egy csomó desztinációt.
3: Én ritkán szeretek átszállni Dubajba akkor, amikor mondjuk lőnek, de...
5: Ne, arra menjél körbe. Én azon gondolkodom mindig, hogy volt mondjuk 4 hónappal ezelőtt egy állapot, amikor megpróbáltak leülni, megbeszélni a dolgot, és akkor nem sikerült megbeszélni, lövöldöztünk már előtte is, és most mi változik ilyenkor? Tehát ilyenkor mi az egyik fél fejet hajt, és azt mondja, hogy oké, akkor elfogadjuk a...
4: Ja, értem, hogy sok BNB-ketárgyás volt, meg talán szerződés is, de...
5: És nagy változás nem volt a helyzetben, ugyanúgy lövöldözték egymást, ugyanúgy álltak a hajók, le volt zárva a szoros, és most egyszer, mert akkor 4 hónappal ezelőtt az a fél, aki ma fejet hajtott, az miért nem tudott akkor fej? Tehát akkor miért nem tudott azt mondani, jó, gyerekek, csináljuk.
3: Mert hát ebben legyen béke. De ez egóról szól minden esetben, szerintem ilyenkor beszűkül az agyuk, és akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy tud-e olyat húzni, ami a másikat leteríti, mert akkor az sokkal jobb, mint hogyha meg kéne egyezni. Igen.
5: Férfiak.
3: Nem tudom, hogy ez férfiak, lehet nők is így csinálnak. Azt nem tudom neked így. Sajnos
4: igen.
3: Így
4: hát ott van ugye az iráni atomprogram kérdés, hogy azzal mi lesz, mit ígértek az irániak, betartják, nem tartják, hol tart ez az atomprogram. Azért itt sok kérdés van. Na mindjárt megkérdezzük a Boton. Szia Boton, jó reggel, ciao.
1: Hello, sziasztok, jó reggel.
4: Hello, Boton. Az orgánumod még mindig kiváló, azt kell, hogy mondjam, Boton. Nálunk kiváló az orgánum. Mit csinálsz Brüsszelben? Szabad tudni, vagy ne kotnyeleskedjek itt, és ne kérdezzek mindenféle dolgot, csak hallottuk, hogy odakint vagy.
1: Igen. Hát most itt vagyok még mindig, majd valamikor remélem hazajutok, de hát azért itt van most az európai csúcs is, tudjátok, a országminiszterelnöke éppen kipróbálja, hogy milyen az, amikor a 26-od magával találkozik. Úgyhogy most ez zajlott tegnap. Visegrádi találkozó is volt, mindenféle volt itt nekik, úgyhogy érdeklődéssel követem.
4: Igen, hát külpolitikai újságíróként ott kell lenni egy ilyen.
3: Milyen a hangulat? Jó hangulat? A pogácsák?
1: Kifelé jó a hangulat, maga a téma az egyébként itt is izgalmas, itt nem Irán miatt izgulnak, hanem Kína miatt. Egyszer majd erről is érdemes beszélgetnünk, mert most úgy tűnik, hogy a németek is be akarnak keményíteni, és mégiscsak lesz európai-kínai kereskedelmi háború. Úgyhogy maga a hangulat az inkább ebben a szempontból azért kemény, és azt mondom, hogy ez Magyarországra nézve is fog tartalmazni még olyan kihívásokat, hogy mi lesz az autógyártással, de ezt azért itt nem egy ülés alatt döntik el szerencsére.
4: Na, kezd rájönni az Unió, hogy az elmúlt 20 évben tökölötték magukat a saját önszabályozású rendszerükkel, és nem működik az a zsákutca, amiben saját magunkat kormányoztuk? Úgyhogy erre senki
1: nem kérdik. Hát, hogy itt van az a szép mondás, hogy a holnapi nappal kezdődik a hátralevő életed első napja, tehát ebből a megközelítésből nézve legalább egyszer igen, úgy tűnik, hogy kicsit felkeményednek, és lesz talán valami olyan koherens ellenlövés. Ugye arra jöttek rá, hogy nem lehet azt, hogy akkor autószektort rámoljuk, de közben azt hiszük, hogy majd a vasat, mágneseket, meg nem tudom, felfújható babákat küldik. Tehát itt ugye csak horizontálisan lehet kezelni a Kína kérdést. De ez mostanra érlelődött ki, és mostanra fogadta el mindenki, hogy hiába van neki mindig egy szektora, egy ipar, autóipar, vagy a spanyolok a sertéshúst mindig el akarják adni Kínának, de ilyen nincs, hogy külön-külön sikerül, ez tényleg csak egybe fog menni, vagy se, hogy...
4: Na és mi a helyzet akkor most Trumppal? De mennyire tűnik ez szilárdnak? Ugye egy nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen papíron mind a két oldalát teleírták, 14 pontból álló nem túl hosszú szándéknyilatkozat, ami elvileg lezárja az amerikai-iráni-izraeli fegyveres konfliktust. Itt a fejnek volt egy jó kérdés, hogy ez miben más? Ez most komolyabbnak tűnik, vagy a felek elszántabbak? Mitől lesz itt most tartós béke szerinted?
1: Hát egyik kollégám megszámolta, és 37-szer ígérte az elmúlt hónapokban Trump, hogy most már itt a béke. Tehát ez valószínűleg így a 38. Hát azért ez egy aggasztóan magas szám. A mostani egy picivel komolyabb, tehát tényleg valamit aláírtak elektromosan, ugye Trump éppen Evianban a G7-es találkozón volt, és a Versailles kastélyba írta alá, szerintem nekünk magyaroknak annyira nem csöng jól.
4: Ez annyira nem, igen, 1920-ban is történtek ott szomorú dolgok sajnos.
1: Igen, minden esetre most egyel komolyabb a dolog, de azért én megnéztem ezt a 14 pontot, aminek ugye több verziója kering odakint, és azért a fő probléma az, hogy ez annyit ígér, hogy van 60 napjuk tovább tárgyalni.
4: Aha, tehát 60 napig mennek a hajók, és akkor 60 napig mennek a hajók, ők meg még tárgyalnak, de a szorost megnyitották, tehát a hajók elindulnak.
1: Hát papíron aláírták, hogy megnyitják, a gyakorlatban tegnap már egy olyan 2 millió hordó olaj elhagyta a szorost, tehát ez egy szép fokozatos megnyitás lesz, ugye még mindenki bizonytalan, mert hogy hiába nyitod meg papíron, azért az aknákat valakinek ki kell onnan horgászni. Na most egy aknátlanítás, tehát ugye Irán elaknásította egy részét a szorosnak, tehát ahol eddig a háború előtt mentek a hajók, a középső szakasz, azt még senki nem meri használni. Tehát az még egy jó pár, akár hétbe beletelhet minimum, mire eljutunk oda, hogy effektíve fizikailag megtisztítják a szorost.
5: De gondolom, hogy Amerika felajánlotta, ugye, hogy jó pénzért ezt megcsinálja. Nem mondta Trump elnök, hogy ezt vállaljuk?
1: erre pont nem nyújtotta be a csekket, de a csekket ugye benyújtották máshogy, mert hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot lebegtettek be Iránnak, ami olyan szempontból izgalmas, hogy az amerikaiak ezt nem fogják szankcionálni. Tehát eddig ugye Iránnak ment pénz, meg mindenféle más gyógyszeren kívül, ugye ez egy óriási, nagyon durva amerikai szankciós korláton kellett keresztül küzdje magát, egy jó része ugye ez nem is jutott át. És most azt mondták, hogy ha valaki akar Iránba újraépíteni, akkor ők egyébként erre nyitottak, de gyanítom, hogy azért ebből lesz egy-két üzleti megállapodás. Talán még nem Trump Towert kell elképzeljünk Teheránba, de ha csak egy-két gyárat, ha csak egy-két kikötőt ott az amerikaiak úgy tudnak megszerezni az ő pénzük meg beruházásra, az egy nagyon-nagyon komoly áttörés.
4: Milyen kedvesek, oda mennek, szarábombáznak egy országot, majd azt mondják, hogy egyébként hitelekből és minden másból újraépítjük nektek, úgy, hogy egyébként a tulajdont is egy kicsit megszerezzük. Annyira kedvesek ezek az amerikaiak egyébként. Könyvben
1: hát
4: állod a szemem.
1: Venezuelába bejött, akkor miért ne folytassa a receptet Trump? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az ő szempontjából a legfontosabb pontja a megállapodásnak. Ugye az irániak pedig elérték, hogy Libanont is bevédjék, tehát egy olyan megállapodást írtak alá az Egyesült Államokkal, ami Izraelt kötelezi, hogy ne háborúzzon.
4: Hát igen, most az izraelieket ugye... is meg kell említeni. Rá is szólt a miniszterelnök, ez kicsit talán fura volt, meglepő módon bírálta ugye az izraeli miniszterelnököt, hát az izraeli-amerikai együttállást tudjuk, de talán ez most egy ilyen kiszólás volt, hogy férjen a bőrébe, meg bírjon magával.
1: Igen, és Trumphoz képest pedig még a helyettese, a J.D. Vance még keményebben szólt oda Izraelnek, hogy most már álljanak le ezekkel a támadásokkal. Miközben ugye azt tudjuk, hogy a Hezbollahot Dél-Libanonban effektíve az irániak fizetik, és látják el fegyverekkel. Tehát itt milliárd dolláros nagyságrendű támogatást képzeljünk el, mert azt, hogy három teherautó átvisz némi történt, hanem tényleg egy egészen komoly támogatás van, miközben Izraelben ugye ősszel, valamikor szeptember-októberben választás lesz. Tehát ez nekik a lehető legrosszabb kor jött, úgyhogy Netanyahu most kifejezetten rossz paszban van, és nem örül, hogy hogyan lehet majd neki ezt eladni otthon háborús győzelemnek, miközben valóban az atomprogramról nem tudunk, tehát itt, hogy most elviszik a dúsított uránt közösen az amerikaiakkal, és akkor valami más helyszínen lesz, vagy a mostani szinten befagyasztják, tehát elvileg még csinálhatnak dolgokat, csak nem dúsíthatják túl az uránt. Ezek mind ugye nincsenek normálisan leírva, hanem majd 60 nap alatt még kitalálják.
4: Hát meg ugye na most azért ez... Igen, mert Amerika akar egy békét, de ha közben Izrael bekever egy kicsit és átlő, ugye nem tudom, Iránba, akkor a béke borul, de nem is az amerikaiak szegik meg. Tehát, hogy azért ez nehéz ugyanakkor, nem? Hogy mindenkinek egy kicsit a bőrébe kéne, hogy férjen, hogy akkor ez most tartós béke legyen.
1: Így van, de ugye ez olyan, mint az orosz-ukrán probléma, hogy mindenki azt gondolja, hogy a tartóságtól már csak egy lépésre van, már csak azt a atomerőművet lőnék ki, már csak azt a felszálló pályát, és akkor a másik az tényleg kénytelen lenne megnyugodni. Tehát ez egy nagyon durva eszkalációs spirálban vannak, amit azért a Trumpon kívül minden amerikai szakértő, vagy majdnem minden amerikai szakértő úgy értelmez, hogy ezt az irániak nyerték meg ezt a meccset. Tehát persze rengeteg bombatámadást kaptak, nagyon, tehát körülbelül ilyen 10 és 20 ezer bombacsapás érte az országot minimum, amiről tudunk. Tehát azért ez egy nagyon komoly mennyiség, de ennek ellenére elérték, hogy a hormúzi szoros lezárásával Amerika nem tudott mit kezdeni.
5: Na most ehhez a 10-20 ezer bombához képest, ugye most az elnök úr megint ilyen kicsit durcás kisfiúként azt mondta, hogy ha ez nem jön össze, ez a béketárgyalás, akkor meg szarrá bombázzuk az országot. Ez van, tehát hogy létezik ennél több bomba? Lehet ezt még tovább fokozni? Mert nekem mindig az érzésem, hogy ugye a Trump ezt mindig elmondja, hogy na most már akkor még jobban bombázunk.
1: Nagyon jó a kérdés. Ugye úgy tűnik, hogy egyrészt bombából is kezdenek kifutni, nyilván mindig van valami másfajta még a raktáron, de ott tartunk, hogy a Pentagon azt mondta, hogy jelentkezett 80 milliárd dollárért, hogy azért ő kérne egy kis költségvetés kiegészítést. Most 80 milliárd dollár azért nem kevés pénz, úgyhogy egyébként idén, és akkor itt hallgattunk, remélem be vannak kötve az autóban, tehát 1000 milliárd dolláros, 1 billió dolláros költségvetése van a Pentagonnak. Ugye ezt Trumpék emelték meg. És ehhez képest is kérnek egy kiegészítést, mert hogy annyi mindent ellövöldöztek itt a környéken, meg Venezuelában, hogy muszáj lenne a szenátusnak ezt megszavazni. Ez nem egy olyan egyszerű történet, mert ott nehezek a szavazási szabályok, tehát még lehet, hogy demokraták is kellenének hozzá, hogy ezt megszavazzák, az pedig elég esélytelen, úgyhogy nem lesz ezt olyan könnyű folytatni. Ezt meg valószínűleg Teherán is tudja. Na most ugye így indul a tárgyalás, tehát hogy te is tudod, hogy a másiknak mi a kötöttsége, nem mondhat olyan könnyen igent vagy nemet bizonyos dolgokra, és akkor még ugye Izraellel meg más saját szövetségeseivel is lehető csarban tartani. Úgyhogy az irániak ezt azért elég kitartóan végigcsinálták, meg kell hagyni, nem az első alkalom, hogy a 20. század után, hogy megpróbálnak különböző nyugati hatalmakkal ügyesen tárgyalni.
4: Ázsiába tart ugye ott a döntő többsége a kőolajnak. Ők azért eléggé megfeküdtek ettől, tehát azt lehetett hallani, hogy nagyon nagy baj van Indonéziában, Tájföldön, ázsiai országokban. Ebből mi kevesebbet éreztünk, de hogy ott azért tényleg volt baj.
1: Abszolút. Ez tényleg nagyon csodáltam, hogy a magyar sajtó ezt nem részletezi. Tehát, hogy Indiában vészellátás. Tehát, hogy szinte jegyre lehetett kapni a főzőgázt, a gázpalackot, az ipartól elzárták, hogy a lakosságnak jusson. Ugye van, ahol racionalizálták akár a energiahasználatot, mert egyszerűen az is gázerőművekből ment. Tehát tényleg nagyon komoly, nagyon súlyos helyzet volt. Kínát leszámítva meg azokat, akiknek volt egyébként stratégiai tartaléka. Tehát japánoknak, kínaiaknak, koreaiaknak volt ilyen, de azoknak az országoknak, ahol vagy nagyon kicsi volt ez a készlet, vagy rögtön el is fogyott, ott tényleg nagyon komoly problémák voltak. Tehát Ázsiában megy azért innen a nagy része, és ezt érzékeltük is. Hát ehhez képest most az a kerozin áremelkedés, amit az európai repülési piac produkált, légipiac, az nem is volt komoly. Ott tényleg a lakosság érezte a mindennapjain ezt a válságot. Tehát ezt most azért nem egyik napról a másikra fog visszaállni. Ugye a kikötő infrastruktúrákat is vissza kell építeni, amit az irániak lövöldöztek. Egyes mezőket újra kell nyitni. Itt azért úgy tűnik, hogy a mezők 1/5-ét azt nem is lehet majd úgy újra nyitni, vagy egyáltalán nem lehet. A többieknél ugye ki kell tisztítani bizonyos eszközöket. Tehát itt ez a visszanyitás, ez egy több hónapos folyamat lesz. Tehát igazából szeptember végére mondják a szakik azt, hogy minden eljuthat oda, ha addig ugye a 60 nap jól telik le, és azért itt egy nagy ha van, de ha ez jól eltelik, akkor szeptember végére tud visszaállni az állapot, ami nagyjából a háború előtt volt a térségben.
4: Reméljük mindenki a bőrébe fér. Boton, nagyon köszi neked, jó munkát akkor, köszi, hogy így szántál ránk időt, bejelentkeztél, tök menő, hogy így elértünk ott így a nagy munka közepette.
5: És egy szakmai megerősítő SMS-t hadd olvassak a hallgatótól, ezt a Botondot elkapnám, amikor a Hormuci szorosról tart előadás, csak a hangja alapján.
4: Na?
5: Jó, tehát csak hogy érezd, hogy megéri.
3: Üdvözlet, ez volt?
5: Jó, azt nem írta alá, tehát azt nem tudjuk, hogy lány, mert fiú, de minden esetre, hogy szakmai lakott.
1: Korán reggel kellene mély a hangom, ez az életben.
4: Köszi, Boton. Jó munkát.
1: Köszönöm,
4: köszi. Nektek is állatoknak is, szávon. Ciao, köszönjük szépen, mondom, külpolitikai újságnak, és jött még egy kiváló kérdése kezdte.
3: És mit akasztak meg? De nem kérdeztem, miért a pogácsa. Megkérdeztem, ilyen, nem válaszol ennyit erről.
4: Ilyenkor háttérbe vonulni sokkal nagyobb erő, mint belekérdezni valamit, ami lehet, hogy teljesen irreleváns, mert a kérdés, de tök jó, hogy ezt valaki csinálja, van, aki meg ezt így hátulról szemlél, nincs ezzel baj. Jövünk mindjárt egy perc, a 8:30 itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék hajója kifú.

0: márkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több 1000 termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
15: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
10: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Rádió 1. Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger megy.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
17: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
16: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
17: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelőcsarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb, és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Ismét feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az Egyesült Államok őszóta légitámadási kampányt folytat a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. Olyan hajók ellen, amelyekről azt feltételezik, hogy drogot szállítanak Amerikába. Egyértelmű bizonyítékot azonban eddig nem mutattak be. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Útkarbantartást végeznek a Várdomb Alsónána összekötő úton, félpályás lezárás van érvényben. A 65-ös Szekszárd-Tamási-Siófok összekötő úton építési munkálatok miatt útszükület van. Csúszós az úttest a Paks-Kölesd összekötő úton. Balesetmentes célba érést kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió 1.
4: Is this thing on? Word.

0: Tessék, zseni szívesen. Vagy. Szívesen.
1: Az FLM után különösen nagy
2: meglepetés.
0: Az FLM-et nem engedjük
2: el. FLM után kifújtad a szakmaórát, azt kell, hogy mondjam.
0: Figyelj, tehát, most irigyek vagytok és féltékenyek vagytok, mert mindenféle zenéket ismerek.
2: Igen. Na, itt vagyunk, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet. Elakadt autó a gyorsforgalmin, Attila, köszi. M1 Budapest felé, Tatánál Offroth Barbie, drága volt, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Ha van friss 0-23-111-111 az SMS számunk, csak igazán komoly dolgok érdekelnek bennünket. Jó, baleset, útlezárás. Ez az ilyen kisebb félpályás, meg kukás autó, meg minden ezzel. Ne is fáradjatok, mert nem nagyon fogom beolvasni, mert ez igazából senkit nem érdekel. Jó, de ha van bármi, akkor jöhet. És megjött az első nyári kánikula, olvastátok? 35-37 gyerekek hétvégén. Azért az érkezget a július.
1: Nagyon jó lesz.
2: Jó lesz az. Ballagás.
0: Ájuhatnak a diákok végre a betonon.
2: Dőlhetnek balra, jobbra, egy jó kis ballagás. Jó.
0: Nekünk küldtek egy pánikszerű üzenetet kedden, hogy nagy mennyiségű borostyára van szükség.
1: Most.
0: Borostyára. És álltam ott a belvárosban, hogy most honnan?
1: Nem tudsz lopni.
0: Felhívtam mindenkit, aki esetleg láthatott életében borostyánt, és mondták, hogy srácok, ez már nincs.
1: Akinek már kellett, az leszette.
2: Az már ellopta. Na, mi az erkölcsi dilemma? Tessék, gyere.
0: Na,
2: gyere,
0: van egy barátnőm.
2: Itt tudunk ketten megoldjuk.
1: Szingli?
0: Igen.
1: Szingli.
0: Őrült, igen.
1: Érdekel bennünket.
0: Van baj, igen.
1: Ja, van baj, nagy baj.
2: Van baj. Nagyon ronda.
0: Nem, gyönyörű szép. Nincs.
2: Na, mi a dilemma?
0: Nem olyan dilemmára.
2: Mi megoldunk mindent. Mi a dilemma?
0: Ez a barátnőm, ez foglalkozik olyasmivel, amihez házhoz kell menni. Nem szexuális természetű dolog. Ez egy olyan szolgáltatás, hogy az arcot rajzol embereknek, sminkes. Sminkes barátnőm.
2: Sminkes barátnő házhoz jár.
1: Ismerjük?
2: Kapott egy ajánlatot.
0: Ismeritek? És az a lényeg, hogy felhívta őt egy régi kliense, hogy menjen már át hozzá, és sminkelje ki őt sürgősen, mert nagyon fontos munkája lesz. Uh-huh. Ő beült az új autójába, amire nagyon sok hosszú éveken gyűjtögetett, hosszú éveken keresztül. Beült és felment erre a nagyon bonyolult útvonalú villába.
2: Fenyővilla.
0: Fenyővilla, igen, felment oda. És hát ott beállt az instrukciók szerint a garázsba, tehát a felhajtóra. Ahogy kérték. Pont úgy állt be.
1: Elfejtette behúzni a kéziféket?
0: Nem.
1: Rádölt a tuja?
0: Nem.
1: A kőoroszlán?
2: Igen.
1: Megütötte a kocsórával a kőoroszlán? Megkapta
0: egy budai nyugdíjas?
2: Életnagyságú márvány Friderikusz szobor rádölt a fenyővillából. Sándor!
0: De az sose márványból van, az mindig van drágább.
1: Rólam beszél?
0: Hobált.
2: Igen, megérkezett, leparkolt.
0: Leparkolt, igen. És az a lényeg, hogy a megrendelője bezárta az elektromos kaput, ami valamilyen oknál fogva meghívásodott állítólag, rázárta az autóra, ami hát ugye nagyon nagy károkat szenvedett ettől az új autó.
2: Igen.
0: Keletkezett ebben 125 ezer forintos kár.
1: Az a nagy kár, a 125 ezer forint.
0: Hát amikor pénzért mész és úgy összeállítik, akkor az egy nagy kár. Igen. Jó, mindegy, egy összegkár, tehát hogy újra fényezés problémák lettek.
2: Aha.
0: És az a lényeg, hogy ott akkor a megrendelő mondta a barátnőmnek, hogy természetesen mindent kifizetek, hát ez az ő hibája volt, majd végeztek, és akkor írt a barátnőm, hogy mennyibe került ez a dolog, 125 ezer forintot kéne utalni, és az meg visszaért neki egy hónappal később, tehát egy hónapig nem válaszolt, de úgyhogy évek óta együtt dolgoznak, visszaért neki, hogy hát a kapu megjavítatása viszont 80 ezer forintba került, és mi lenne, hogyha elfeleznék?
1: Menj már! És ráadásul, hogy van egy budai villából.
0: Igen.
2: De nem mondtad, hogy ez ennyire bántja. Igen? Hát föl is hívhatott volna. Tudnám, nagyon nehezen szereztem kapust.
0: Nagyon drága az, hogy
2: ez
0: nagyon kapu lehet volna.
2: Nehezen szereztem kapust, hogy megcsinálj igazából.
1: Értse meg. Hogy lehet, hogyha akkor egyébként az ismerősöd nem megy oda, Balázs, az nem kell kinyitnia a kaput, nem romlik el.
2: Az a Napkirály udvarából egy Versailles kapu felújítva, csak szólok egyébként, amit a kedves barátod nem ismert.
0: A Napkirály udvarából.
2: Na várjál, igen, és akkor azt mondta neki a tulaj, hogy
0: neki 80 ezer volt, neked 120 ezer volt, akkor az 200 ezer, tehát akkor 20 ezer forintot átadok neked.
2: Jaj, én azt annyira utálom az ilyet. Komolyan ugye, mondom,
1: nevet és titulust. A barátnődnek miért kéne kifizetni az ő kapuját?
0: Amit ő zárt rá.
1: Tehát ő állt ott,
0: nyomta a távirányítót, és végignézte, hogy az egész megtörténik.
2: Hát ugye várjál, a tulaj az úgy gondolkodik, hogy valószínűleg rossz helyre állt, félreértette, ezért a kapu neki csukódott az
0: csak
2: ajtónak.
0: Úgy megállni, nem volt más, nem voltak szenáriók.
2: Ez a tipikus milliómos szarrágás. Ez nem szép történet, szerintem a barátnőt fizesse ki az összes egészet.
0: És úgy
2: nem szeretem, amikor bántják ezeket a gazdag embereket, és rossz sztereotípiákat állítanak fölül. Tanuljon meg rendesen parkolni a barátnőt.
0: Igen, úgy térköveket kell venni, mert nem szeretem, amikor szomorú eseményeket tanúznak le a térkövek.
2: Az egész kertnek nagyon rossz energiára lesz, igazából új gyepet kell ültetni, mert nem jó ez a baleseti energia, ami most van ott van.
0: Így van. De ezt lehet ott kézzel ezt az élethelyzetet, hogy ott van, és nyilván a barátnőm, ugye ő egy egyéni vállalkozó, aki azért nem egy budai villában lakik.

0: De ő a bulibáró nő?
1: Igen, igen.
0: Ő a bulibáró nő, kérdezik itt, hogy ő, hát ő volt szerencsénk hozzá.
1: Igen, igen.
0: Igen, hát ő nem teljesen százas, de a jó értelemben, mert nagyon szeretjük.
1: Csodálatos ember.
0: Biztos, hogy az a ház volt, ahol mennie kellett?
1: Igen, igen, igen. Az az ember volt ott, és az a ház volt.
0: Jó helyre állt.
1: Jó helyre állt.
0: Ez nem szép dolog. Ez ilyenkor elegánsnak kell lenni, és...
1: De várjál, plusz még ott van az is, mert ezt nekem most mesélte csak el, és akkor már ugye nyilván nyomasztja őt ez a helyzet, mert nem akarja elveszíteni a klientúráját emiatt, másrészt pedig, hogy hát meghallgatta, és mondom, de hát figyelj már, de hát ez lakásbiztosítás. Tehát ez lakásbiztosítás, nem?
2: Tehát, hogy a kapu, igen.
1: Tehát ha a kapu meghívásod és okozott a kocsitban kárt, az egész lakásbiztosítás, nem? Tehát ez kifizeti a biztosító.
2: Lehet, hát, hogy igen, ez akkora szarrágó, hogy nincs rajta biztosítás.
1: Van olyan embereknek, nincsen lakásbiztosítása.
2: Szerintem igen.
1: És ha hagyják, hogy vannak?
0: Szerintem. Elmúlt az mit vettem igénybe a biztosítótól, mindent le lehetett volna biztosítottatni.
2: Ül valaki egy vélhetően több 100 millió forintos budai villában. Ugye, ha már Budán van villa, akkor az valószínűleg...
1: Felfelé kell menni, az már drága.
0: Ha úgy megyünk felfelé, mint Pomázra, akkor az egyébként még cinkota is lehet.
2: Elmondom
0: neked, hogy külön is lehet ez a villa, úgy megyünk felfelé. Budai villa felfelé, mint Pomáz, annyira felfelé.
2: Oda hívsz valakit a szolgáltatással, hogy azt legyen kedves, aki oda rohan megcsinálja, te rácsukod, és még elkész pénzt, ne szórakozzatok.
1: Esküszöm neked. Ilyen emberek vannak.
0: Hát most elmondom neked, hogy nem lehet azért olyan nagy villa, mert ha most kicsit ilyen Sherlockot játszunk, akkor az van...
1: Mekkora kocsia van, mondjad?
2: A Rolls Royce-ok álltak előtte, azért nem tudott a Barbie bejjebb állni.
0: Tehát, hogy ráállt a garázskapura, és a kapu, ami a kertkaput nyitja, az megkotlott a kocsitól, akkor az egész feljáró lehet, elmondom neked, 5 méter. Se.
1: Ki ez a szegény ember?
0: Ki ez a csóró?
2: Mert
0: a csóró.
2: Mert a nagy kert az a ház másik oldalán van.
0: Értem, hogy rosszul állt be.
1: Igen, a szolga bejárunk ebben menni.
0: Elgurulok a garázskapuig, és nyílik a kertajtó. Ha a kertajtó rányílt egy 500-as Fiat Pikityóra, vagy egy Mini Morisra, mert nagyjából ilyen akkor autót tudok elképzelni, akkor azért az nem lehetett egy fűtött 30 méteres, nem tudom, kararai márvánnyal beborított lejáró, úgyhogy
2: és
0: szerintem
2: ha
0: a Barbie volt a hibás.
2: Álltak előtte a drága autók,
0: az
2: érted?
0: Az lehet, ott álltak a Rolls-Royce fantomok.
2: Így van, a Maseratik, a Ferrarik, a nem tudom, a Lamborghinik.
1: És akkor megjött a Warburgjával.
2: És megjött a
1: Warburgjával.
2: Jó, nem lökte meg a izét a fantomot, érted? Ó,
0: Isten, és akkor mi van, hogy lemosod a sminket? Vagy ez hogy van? Tehát, hogy...
1: Nem, egy kicsit ilyen karikát lesz. Alatt egy karikát így tudod, így elmélyít.
0: Jaj, nem tudom, ez olyan bántó szerintem, amikor valakinek ennyi pénze van, és ennyire piti, és ennyire szarrágó. Igen, és na most ez itt tényleg, szóval most van egy 5 milliós kár, oké, valamit találjunk ki, de most van egy 100 000 fontos kár, valószínűleg az egyik farmernek a belső zsebében több pénz van nála, tehát hogy mennyire nem tétel rá, de ha rányítod a kapudat az ő autójára, akkor azért egy nagy bocsánatkérés után persze, mindent állsz, nem? Elegánsnak kell lenni. Ez olyan piti, ez olyan szomorú.
1: És most mondjam azt, hogy ez egy ismert ember volt?
0: Hát nem, a monogramja mond be lényeges, mert akkor azonnal intézünk egy hívást. Hallottuk, hogy aztán mi történt arra felé.
2: Azt kell mondani, hogy kisegítselek, adjak 120-at, mert akkor ennyit kéne adni szegény
1: barát. Nem, és én nagyon-nagyon felszoktam bosszantani magam, mert aki dolgozott már sminkesre fodrász, azt tudja, hogy őket azért nem szokták nagyon emberszámba venni se produkcióknál, se sehol. Tehát ők azok, akik étlenszomjan állnak végig produkciókat 12-14 órában, és a többi, és a többi, és magukról gondoskodnak mindenhol, és akkor ugye ő van ennyire jó fej, oda megy, tudod személyesen, hogy neked könnyű legyen az életed, akkor ez hogy te meg úgy gondolsz, hogy jaj, de hát ez neked nem pénz. Ez nagyon-nagyon butaság.
0: Nem, hát ez a 100 000 forint, ez nem. Csúri kapu az 50 misi alatti autókat nem is feni fel, így a smink.
1: Mi ez itt autó? Ez egy
0: rányítunk itt valami madárköröz, hát gyorsan.
1: De volt ilyen, a hallgatókat szeretném megkérdezni, hogy volt nektek már ilyen tapasztalat, hogy valaki egyértelműen elköltett veled szembe egy ilyen anyagi szituációban egy hibát, és utána pedig próbálta úgy forgatni.
0: Szerintem hogy... nagyon sok ilyen van.
1: De hogy ezek az emberek jól alszanak utána, vagy az így?
2: Jól, persze.
0: Fura módon egyébként az elegancia, meg az, hogy valakinek sok pénze van, vagy hogy kis stílű, az sokszor kéz a kézben jár. Tehát, hogy nem mindig van az, hogy valaki, aki mondjuk egy ilyen budai villában lakik, az nagyvonalú legyen, vagy öreflexív legyen, vagy kifizessen egy 100 000 forintos kárt. Sokszor ezek az emberek a leginkább szarrágóak, és pitik, és 20 000 forintban elveszők, és életük harcát vívók, 20-30 000 forintért. Egészen fura, hogy közben hogy tudott összehozni mondjuk egy ilyen nagy erejű dolgot, nem? Vagy egy ilyen monumentális dolgot, vagy egy több százmilliót, ha közben ez a gondolkodása.
2: Hát pont ezért van neki, nem szórja szét ilyen szarokra.
0: De hogy az élet annak ad, aki azért ezt forgatja, és úgy kezeli, és jó energetikával kezeli. Én szerintem nagyon
1: ilyen. Aki nem tud adni, az kapni se fog.
2: A gyerek, hát nézzetek már szét a világban. Tényleg van egy csomó ilyen ember, aki valóban visszaforgat, aki jóra használja a pénzét. Hány olyan megveszekedett
0: milliárdos
2: tudtok, aki oligarha. Soha egy rohadt fillért nem adott.
1: Steve Jobs ugyanebben a poolban élt el az életet?
2: De nem, ő mondjuk nem, ő speciál nem, mert ő adott is, meg ugye, hanem hogy nincs, nem mindenki ilyen. Hogy van ebből a szarrágó típus tényleg, akit soha senkinek nem fog adni. És akkor mindig jöttök ezzel a szardumával, és idáig vagyok vele, hogy nem, az élet valószínűleg máshol lehet, hogy elveszi. Érted, hogy párkapcsolatában elveszi, nem tudom, beteg lesz, akármicsoda, de ez sajnos nem igaz mindig.
0: Nem az te is azt mondod akkor, hogy vesszen a sminkes?
2: Igen.
0: Tehát ennek a monológnak az a lényege, az a lényege, hogy minek ment
2: Barbie,
0: oda?
2: Ne csinálj ilyeséget.
0: Minek ment oda?
1: Nem, ebben az az érdekes mondasz. Szerintem, hogy lehet, hogy van ilyen, aki tudod, ilyen Smirgol módra gubaszta a vagyona felett, és nem kaphattok a kis pénzecskémből, de az nem élet, az egy szorongásnak a kicsúcsosodása egy nagyon magas szintre, ahol az van, hogy így, hogy ott ennyire szegény is lehetnél. Tehát az életszínvonal, az nem másabb a szegénység, csak annyi, hogy lehet, hogy drágább a házad, de... Én ebben nem hiszek,
0: hogy... Meg az, hogy eltűnsz egy hónapig, igen. Igen. Szóval az, hogy érted, a kapud. Tehát most tényleg nem arról van szó, hogy összetört egy 6 millió forintos, nem tudom, csontvári replikát, érted, hanem most van egy 100 000 forintos kapu. Valószínűleg a kertész több ott egy hónapban, vagy a kertfenntartás, vagy a vízszámla, amivel, érted? Tehát, hogy ebben ez a piti, és közben eltűnik valaki egy hónapra, egyben most a kapuja neki csukodott egy autónak, szóval, hogy na, azért ez ilyen.
1: És akkor utána ugyanelő, hogy gondolkodtam, tudod, és hogy ne, az én károm ennyi, a te károm, de ennyi, felezzük akkor ezt el.
0: És elfelezte, érted? Ő kitalálta.
1: Igen, de ezt szerintem felfoghatatlan.
0: Csak most fizetett, vagy most hol tart az ügy, vagy most
1: nem,
0: mi van?
1: Hanem az illető, ugye ő nem volt hát ezzel kapcsolatban így altruista, és akkor mondta neki, hogy figyelj, de ez így az önszeretetnek az első szintje, hogy ha meg is gondolt magad, akkor ezt legalább elmondod neki, hogy gondolkodtál rá, tehát téged emészted az egész, tehát rosszul érzed magad, és akkor így rendezzétek rendesen. És amúgy meg szerintem te kifizeti a lakásbiztosítás. Nem?
2: Ah, valami egy... biztosítós írt, hogy nem feltétlenül, de 120 000 forint, tehát hogy érted, igen. Az nem szabad, hogy tétel legyen egy ilyen izében. Egy ilyen dologban, egyébként a Barbie helyében én egy ilyen kört.
1: Nem tudjuk a nevét.
2: Ja, tényleg, az Erika helyében futni még egy
1: ilyen.
2: Egy ilyet, és akkor utána azt mondanám, hogy tudod mit, akkor használd egészséggel a 120 000 forintot, és soha többet ne hívjál.
0: Ja, biztos, hogy nem. Hát az, hogy nem kell többet menni, az biztos, ja. Hogy így van.
1: Igen, tudod, az érdekes például, hogy így túléli ezt egy munkakapcsolat. Tehát ezt a fajta gondolkodást.
2: Hát, mert ha túléli, akkor ott baj van.
1: Ott baj van. Ugye, mert szerintem is, hogy ennyire azért tisztel magad,
2: ha
1: nem?
2: Hogy... egy hónapig nem hívnak föl egy ilyen üzenet után, akkor ott nem kell többet oda menni. Igen. De tényleg.
0: Fel kell jelenteni a Barbit szándékos károkozásra. Igen. Mondanám a rendszámát és a teljes nevét természetesen.
1: Igen, de az egész tényleg az a legdurvább, hogy Barbinek ez egy tök új autója, nincs egy hónapos, tudod, így, és úgy vigyázott rá, úgy várta, vele alszik, kinnalszik az utcán vele, hogy ne legyen baja, meg ilyenek, és akkor ezzel történik meg ráadásul, hogy ha látod, ez az, amikor túlmész mindenkinek a kedvéért, ugye a saját határaidon.
0: Igen.
1: Na mindegy, ezt szerettem volna csak elmesélni.
0: Jól van. Mondd meg neki, hogy üdvözöljük, jó? Jöjjön
1: mennyit utaljunk neki?
0: Jöjjön bulizni
1: nyáron. Létrehoztuk egy alapot.
0: Igen, föloldjuk ezt a problémát.
1: Saját színpad kell, azt mondta a Szigetre.
0: Aztán Barbie adott a számlát, kérdez.
1: Barbie mindig ott számlát.
0: Jönnek az abszolút fontos kérdések egyébként, igen.
1: Ha Barbie-nak hívnák úgy egyáltalán.
0: Igen. Futárszolgálatként dolgoztam, Budán milliárdos ismert személy nem találta a kártyát, és én utaltam el a 35 000 forint értékű csomagot, amit a mai napig nem utalt el.
1: Ez is te vagy, Balázs? Ez is te voltál?
0: Igen. Így nem találta a kártyát, a futárral elutaltatta, a futár kifizette, hogy nem tudom, át tudja venni, vagy megkapja, vagy nem tudom, és a mai napig nem rendezte. Azért ez is kemény így ebben a formában.
1: De amúgy most, hogy elkezdtem magamban szifelgöngyölíteni, én is ismerek olyan milliárdost, aki nagyon-nagyon faszari. Hogy úgy mondjam, színpadot szállított egy helyszínre, tehát színpadot, érzitek a költségvetést, hogy kibérez a színpadot, hogy az mennyibe kerül, és akkor azt mondta azoknak, akik kiszállították a színpadot, hogy mi lenne, hogyha nem fizetném ki az órabéreteket, hanem megtankolnám a kocsit.
2: Érted? És ráadásul a legrohadékabb, hogy utólag.
1: Igen. Ott a színpad, és azt mondja, jó, arra gondolt, nagyon drága volt így ez a kiszállítás, hogy mi lenne, hogyha megtankolnám a kocsit. De hát nem az a drága, hogy ideig eljön kocsival, hanem az, hogy vagyunk 17-en, akik lepakoljuk ezt. Ez nem fog kijönni ebből a kocsit.
0: Tegy tankbenye azért, akkor nem vagy benne.
1: Igen.
0: De milyen leleményes. Látom, kocsival jöttetek, megtankolom.
1: Igen, vagy egy full tankra.
0: Igen, kemény. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
5: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
16: A 250 grammos többféle Mercedes szert csak 1999 forint.
15: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Reklámot hallottak.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
19: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
14: Lecserélni nyílászáróit. Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
21: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
22: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
21: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
23: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
25: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Ben, this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar. A légmozgás csak néhol élénkülhet meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello, bello.
2: Cső.
1: 3 órát aludtam, ez azért most átrakott egy másik dimenzióba. Igen, ez más hangulatú. Más hangulatú kis muzsikácska
2: nem
1: volt.
2: Nem egy ilyen megpörgetős
1: nem, ez nem az. Ez nem, igen, lehet, hogy majd még akkor pirítunk valamit. Ez egy ilyen kis meditatívabb, jellegű kis könnyed
3: napfelkeltés. Balázs erre szokta büntetni magát, megnézi közben a kézzeladás lányokat.
1: Igen, megnézem az Anna Megszállottság című horror komédiáját is. Rettegek a fürdőszobában, hogy mindannyian meghalunk, gyerekek.
3: És most jön a Bambuléó. Óriási nagy merítések.
1: Jú, de jó.
3: Bambuléó.
1: És akkor minden, stílus megszólal egyébként, igen. Herrhausen. Én nagyon szeretem őket. Játszanak egy-két fesztiválon is, úgyhogy jó kis...
3: Szeretem őt, szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
1: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
3: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
3: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
1: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén nem. Erről még így nem ugrik
3: be. Úgy, ez egy romantik dap. Győzik. Tessék, győzik-e? És ezt láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
1: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e? Hát
3: de miért van ez még az agyamban?
1: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
3: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
1: Akkor már inkább a García Bambuléó.
3: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
1: Júj, de szar!
3: Ez
1: de
3: mire vérettségi tétel?
1: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem,
3: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: Előadja Ráskó Esztert. Na, rendesen.
3: Ahogy, de ez rendes, rendesen, ez jó, de akkor versbe, oké.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
1: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
1: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
3: a
1: simán.
3: Dallam
1: nélkül kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
3: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontod!
3: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
3: Sír közben, mert tudom.
1: Addig csokonai, kérdezik.
3: Van még valami, hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tud ez győzik-e megtanulni?
3: Szerintem sehol győzik-e. De úgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hadd szóljon. Megvan?
1: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni fogjátok.
3: Jó.
1: Mananao, mananiko, riko, iniko. De szar! Imádnak a szomorú szamurát. Csak harcolj értem.
3: Egy dolliról próbálj meg.
1: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
3: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
1: Élt egy szamuráj.
3: De ne röhögj ilyen, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
1: Igazi mesemondó nagy király.
3: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
1: Nem tudom hozni. Az a vagy
2: annyira elrögi, de... nem lehet.
3: Okay, keresd magadnak egy hip-hopot.
2: Jó.
1: Oké. Okay. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. De szar! Úristen!
3: Jaj, Isten, ez nagyon jó, a hangod
1: hiszi,
3: nagyon jó.
1: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Ne, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben egy dalszöveg volt.
3: Tele a markom, tartom a kardom.
1: Tele a markom, tartom a kardom. Jó, ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus atya úristen. És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
1: És egyébként tombolsz, persze.
3: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
1: Kéne,
3: a Brad Pittnek
1: nem,
3: a
1: nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
3: Csak női szerepeket
1: hozzam. Igen.
3: Na, Feri, gyerünk.
1: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
1: Mi ez?
3: Micsoda?
1: Mi az?
3: Ezt elírtad fel is.
2: Gyere, bújj hozzám!
1: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
3: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
3: a hegyekbe benne. Fönn próbáld már meg. Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
3: Differenciáltabb.
1: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk
1: jó.
2: A hegyekbe.
1: Ez jó.
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden délelőtt.
3: Lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
3: Nagyon jó, de az elejétöket, így az elejétől, az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
3: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: De egyébként itt viccesek elmondva.
1: Jó, egyébként elmondva jó. Felfogadatlan.
3: Az Ákost az indián táncot, tessék.
1: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
3: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak
1: igen,
2: idején.
1: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
1: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
1: Akkor haragudott meg?
3: Mit csináltatok vele?
1: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
3: Egyébként úristen, szerintem... kisgrofóta a nézését és a járását hallod, az nagyon kemény lenne.
1: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
3: Figyelj, szegény vagyok, szegénynek születtem.
2: Megvan!
3: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám.
2: Jó,
3: én csak áldozati szerepet tudok szavalni.
1: Sajnos. Tessék, ez mi?
3: Igen.
1: Dübörög a lábunktól a föld.
3: Ú, de jó, gyerünk, de ezt ne rögtem, gyerünk.
1: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Júj, de jó, olyan vagy, mint Latinovics.
3: Ugye?
1: Latinovics vagyok. Hallod,
3: nem csinálunk egy ilyen izért? Úristen, valami csinálni kezdve.
1: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
3: Júj, de jó.
1: Ez emergency house volt.
3: Amúgy tudod, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeken. Nagyon durva pénzeken.
2: Jó, de... Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről.
1: Kicsit fokhelyről.
2: Kezeket fel.
1: Kezeket fel. Még egy perc.
3: Isten, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
1: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
3: Úristen, jó, Feri, a péntől a szex vajon mit megpróbálod?
1: Szex vajon mit?
3: Igen, de úgy, ahogy előbb.
2: Szex vajon mit? Ezt egyből fölismeritek.
1: Jó, jó, jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
1: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiek, alhatsz el.
1: Bestiák. Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
3: És az egy jó asszony, ez is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
1: Jó, és akkor itt, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
3: Ez a szex vajami?
1: Ez a szex vajami.
3: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
1: Este van, fejlák, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
2: A szex vajami?
3: Ezt próbálnám, hogy Latinovicsos
2: az a szex vajami? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
3: Vajami?
1: Vajami?
3: Nem tudom, azt, hogy vajami, azt nem tudom komolyan mondani.
1: Ha szeret, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajomi. A szeret vajomi. Nem ilyen volt? Ilyen volt.
2: A szex vajomi. A szeret vajomi.
1: Szemben menni, ez baby, ez a szex. Ő neki ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki. Óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként. Igen.
3: Mit csinál most a pén?
1: Hát ez
3: hol jártál a fájdalom?
1: Én nem tudom, a kérdést. Hol van.
3: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
1: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
3: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
1: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
3: Betonon hasonlok.
1: Igen. Igen.
3: Hát ez nagyon könnyű
1: igen,
3: volt.
1: Igen, ezt mondom, ez első sor, de milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
3: Jó.
1: Ez még talán bonanza volt, ugye, ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
3: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van
1: becsapva. Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni.
2: Na?
3: Az a baj, hogy ezeket a számokat nem fogod.
2: Az a baj, hogy ezeket nem ismerik.
3: Várjál. Belegebedek.
2: Bele.
3: Hogy érted? Epedek. Neked a csillagokat hozom a földre le. De te mégsem engedett, hogy oda legyek. Csak tekergeted? Loholtatsz körbe-körbe. Neked van szárnyad, de nekem nincs erőm, hogy a tenyeremen tartsanak.
1: Ez micsoda?
2: Milyen?
1: Ez nem tudom milyen.
3: Bestiák, ez nincs.
1: Jó, utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
3: Vörös Sándor, a Didi.
1: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
3: Úgyhogy annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem,
1: Didi, van egy annyira kicsit... szági, annyira infantilis.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
1: Igen, a Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jól van, gyerekek. Ezt szeretem, régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
3: Jó, még egyet
1: tehát,
3: hogy
1: még mindig
3: el.
1: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
3: Na, gyere, ezt talált ki.
1: Okay?
3: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
1: Jimmy, bukott diák, persze.
3: Nem bírom a szenvedést.
1: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
3: Nagyon durva. Igen, igen. Tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
1: és olvasva, igen, olvasva százszor durvább, mint énekel.
3: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
1: Igen. Na jövő mindjárt. Egy percben pontosan fél tíz. Tartalmas volt megint, tartalmas.
3: Igen, egyik hallgat. Ezt találjátok, Kozmix a házban.
1: Az még
2: tényleg
1: nehéz. Ez nehéz lesz így. Na jövő mindjárt. Fél tízen pontosan jövünk a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál Armin van Buuren Scooter a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál
4: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu
11: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja a köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Híreink végén az időjárásról. Derült napos időre számíthatunk, általában csak kevés gomoly felhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hangokról beszélgettünk ma reggel, azokról az autókról, amik zenélnek, és egyre több helyről akarják kiutalni őket. Illetve ki milyen dermesztő, horrorisztikus filmbe futott bele az utóbbi napokban, Anna ajánlására sikerült megnézni tegnap a Megszállottság című, hát nem is tudom, horror, thriller, pszichotriller, pszichohorror, horror thriller.
2: Rajzfilmet.
1: Rajzfilmet, hát nem egy szomszédok. Na, szóval, hogy ésszel, aki szeret borzongani ennek, hajrá.
3: Te is fölülsz mindent szarnak.
1: Igen, elhittem Annának, megosztottuk ma az élményeket erről a filmről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. Másfél óra tömény fosás. De tényleg.
4: Nagyon.
1: Nagyon sokszor emlegettelek, hogy miért
4: köszönöm,
1: kellett.
4: Köszönöm.
1: Én nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
2: Mi
1: már végig akarod nézni. A felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy
4: küszöbről beszélsz, ugye inger küszöb, hát, az inger küszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az inger küszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csaj. Ő a csávó.
4: Figyelj,
1: mindenki jó benne. Tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj. És egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetnek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként, tehetséges, nagyon ügyes, nagyon
4: hát
1: nagy.
4: És várja, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis
1: kasza.
4: Alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
4: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
2: Nagyon bírom. De ez az hetekig így lesz, azt vágod?
1: Figyelj.
2: Heteken keresztül. És akkor azt jelenti, hogy elenged az idegrendszered, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
3: És tudod, hogy ez a filmből van, és itt van!
1: Tényleg, nem féltél?
4: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
3: Én nem merem ezeket megnézni.
2: Én direkt szeretem ezt az érzést.
4: A thriller, horror műfajba.
1: Nem.
4: Hát,
2: de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkolós, hasbaszúrós, képernyőn elvészülsenem.
4: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Az bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét. Na.
4: Egyébként nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmet. 2 óra tömény rettegít, de úgy mondom, hogy össze-vissza posom magam.
3: Milyen új intézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja,
4: Hello Balázs!
1: Nagyon kemény.
4: Örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondod, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet.
4: Ennyi.
1: Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta.
1: Ez volt, igen.

0: Ugye Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
1: De nem ezeket a kedélyes...
0: Az
1: jó, a Kaspertől én sem félek.
0: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak na, az jó. Ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez...
1: Ez igen, de...
2: Hát mikor megtörténik?
0: Ne, onna! Nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok. Emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
1: Jó, az én is felbosszom talán magam.
0: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
1: De gondolj be, kiköltöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
0: És elkezdi nyomni a boci-boci talkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
0: Groteszkebb, van.
1: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
1: Igen,
3: azon
1: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
0: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól a hagyatéki.
1: A kacsákba húzzák a nyakukat rögtön.
0: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
3: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen úgy kigyors, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
0: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
3: krumpli. Szóda!
0: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Igen. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
1: jöttek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni. Nem,
3: hát
1: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza. Hát
0: nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
1: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
0: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda. Kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
0: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizesétek
0: 20 darab, meg. Másfél liter 2005 ér. Hát egy másfél literes ásványéző benzinkúton, érted?
1: Én csak
0: le vagyunk mi véve 2500-zal?
1: Lesz,
3: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
0: Házhoz szállítja.
3: Akkor adja.
0: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
1: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
3: Az is a strandon, de...
1: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
0: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe.
3: Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda. Tojásból
0: egyébként
3: lesz a csoda.
0: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval most ezt egy előadtad, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel félkor a kukorikotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
0: Aha.
1: Ez mennyire a hulladékfelvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladékfelvásárlás?
1: Igen,
0: ez kemény.
1: Igen,
0: és ugyanitt alapból. Azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
1: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
4: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na és akkor gyorsan még a naphallgatója, gyerekek, egy könnyed receptecske, és meg vagyunk vége a hétnek. Péntek van hétvége. 35 fokos hétvégére fordul rá mindenki. Mm-hmm. Úgyhogy ez lesz, és Csöngics már a naphallgatója. És van még egy csipetropia, ugye? Egy vízálló bluetoothos hangszóró azért, na.
3: Meg a ropikkal.
1: Én nagyon szeretem bedobni a vízálló

0: bluesos hangszórót a vízbe. Amúgy nem próbáltatok még?
1: Még nem, kérdezed, hogy nem.
0: Na, nagyon király, na, próbált ki.
2: Lesüllyed az aljára, és így szóljunk.
0: Nem, de így patogált a víz.
1: Halló!
0: Halló!
3: Mi újság?
1: Mi újság? Semmi, Balázsék vagyunk, jó reggel!
3: Jaj, csáó, sziasztok! Ne arra úgy gyakorlatilag, csak pont nagyon, nagyon munkában vagyok. Basszus, megint lecsúsztam rólatok.
1: Ne törődj vele, nagyon jó, amit írtál, azt írtad, engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok.
3: Így van, és ezzel is tartok.
1: Nagyon szeretjük, nagyon szeretjük. Van egy bluetoothos hangszórod, megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó?
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na, mit szólsz hozzá? Jó kis hangszóró?
3: Köszönöm szépen.
1: De jó vagy.
2: Csipetúrát.
1: Nagyon szeretjük. Etyek, ityok, az egy nagyon nagy duma volt. Saját egyik most találtad ki, vagy...
3: Mostansága.
1: Tök jó. Ez egy jó duma. Engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok. Nagyon jó.
3: Etyek, ityok.
1: küldjük neked, küldjük.
0: Emberünk vagy.
3: Igen. Köszönöm szépen.
1: Ciao. Hello. Mi a recept?
2: Hát nem tudtam ilyen finom pitét csinálni, mint amit kaptunk ma Esztertől, gyerekek.
0: Úgyhogy pitát csináltál?
2: Nem, hanem klafutit. Ezt a tegnap előtt már átbeszéltük. Tudod, a franciáknak a teljes pitéje.
0: Mocskos nyugat.
2: Mocskos szemet állatok. És az a jó, hogy nem kell tojáshabot verni, nem kell semmit csinálni, így egybeöntöd az egészet, fölvered, beleöntöd a tepsibe, rá a cseresznyékre, és kész van. És olyan kicsit pudingos, tudod, ilyen remegős az egész.
0: Ezeket mind az enyém is tudja, csak mondom.
2: Nem, a tiéd sokkal finomabb, csak nem írtál róla receptet, úgyhogy az enyémet tudjátok megcsinálni, a Facebookon fent van.
0: Hát jó, mindegy akkor.
2: De azért ne sértődj, hogy meg hétfőn gyere be.
1: Hétfőn gyere, mi meg megyünk.
0: Gyere, kislány,
1: jövünk,
0: gyere.
1: Megyünk. A diszkóklubban szól már a zene. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok, ciao.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet?
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Péntek van, jó idő, jaj, de vártuk már ezt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Együtt dolgozunk, ma is hozom a jó zenéket, a játékokat, rengeteg páros belépőt kiosztok ma még a Sopron Festre. Időjárás kapitány is teszi a dolgát. Napsütés, néha felhők, nulla csapadék. 34 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger, vagy nincs megállás, megszakítás. Nyár, fesztivál hangulat, jó zenék, már is itt a pörgés BB Rexával, New Religion. Ő az az énekesnő, akit egy koncerten egy néző mobiltelefonnal fejbe dobott. Évekkel ezelőtt történt, és annyira eltalálta, hogy össze kellett varni a szemöldökét. Mondjuk nem volt a legélesebb kés a fiókban ez a rajongó. Mobiltelefon alapján a pillanatok alatt kiderült, hogy ki volt az. Csengettek is aztán a rendőrök a lakásánál. BB Rexa, New Religion! Ezzel folytatom a Rádió 1-en!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az infók után például Lady Gagától.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi zene

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Péntek, nyár, jó zenék, közöttük játék, páros belépőjegyek a Sopron Festre. Július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére a játékos döntheti el, hogy melyik napon szeretne fesztiválozni. Halló, halló!
1: Hello, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Dunakiléti, Gyormoson Sopron megyéből.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Éppen festünk.
0: Házat? Vagy mit?
1: Igen, alul a pincét, úgy.

0: napra, ez van, szombat. Van. Jól van, oké. Okay. Nagyon jól fogjátok magatokat érezni.
1: Szuper, mindenféleképpen.
0: Addig pincefestés ezerrel. Én megjátszom nektek a jó zenéket, egy kis latin popot indítottam most. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, a következő órában is lehet majd páros belépőjegyekhez jutni.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futball világbajnokság tegnapi első meccsén az A csoportban Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság egy-egyes döntetlent játszott. Óvatos futballozás volt, mindkét csapat a nyitófordulós veresége után a kiesést szerette volna elkerülni, és ezzel mindkét csapat pontot szerzett, és még van esélyük a továbbjutásra. 21 órakor kezdődött a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, és 4-1-re győzött Svájc, a sajtójuk pedig elragadtatással ír a csapatuk taktikai érettségéről. A Kanada-Katar találkozó éjfélkor kezdődött, és saját közönségük előtt Kanada lemosta a pályáról Katart 6-0-ás győzelemmel. 4 ponttal így ők vezetik a B csoportot jelenleg. Hajnalban Mexikó játszott Dél-Koreával, 1-0-ával nyert Mexikó, akik ezzel a győzelemmel 2 meccsből 6 pontot gyűjtve vezetik az A csoportot, és már biztosan csoport elsők.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk Káruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján. Június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakáján. Éjszakája Facebook oldalán. Június 20. Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
10: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
11: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: nektek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

majd csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és játsszuk egymás után két sztárt, akik nincsenek jóban. Taylor Swift követi Justin Biebert. Amikor Justin Bieber Selena Gomez-zel kavart, akkor mérgesedett el közöttük a viszony. Taylor szerint Justin nem bánt jól Selenával, és azóta se rendezték a sérelmet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel, és most magas UV sugárzással, drága Rádió Egyesek, valamint fürdésre nagyon is alkalmas vízhőmérsékletekkel. A Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó 23, a Fertő tó 25 fokos, sokan fogják kipróbálni a hétvégén. Alapvetően napsütés lesz a következő napokban, néha gomoly felhőkkel, de 36-37 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvény

0: Hurts és Purple Disco Machine közös dalával folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

0: bankkártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajó.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Adom a páros belépőket ma még a Sopron Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Amelyik napon fesztiválozni szeretne a nyertes? Halló, halló!
1: Szia, megvan már a tizedik.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
1: Judit.
0: Judit, hát megvan a tizedik. Te lettél az!
1: Nem mondod, én még azt sem, hogy nem fogod. Nagyon örülök neki.
0: Otthonról hívsz egy munkahelyről, drága Judit.
1: Munkahelyről, és a lényeg az, hogy én a fiamnak akarom ezt, mert rám bízta, hogy nyerjek neki egyet.
0: Mindenkinek egy ilyen anyukát. Na akkor mi a szlogenünk?
1: Jó, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Nyertél!
1: Nagyon köszönöm.
0: És a fiat hallom ott a háttérben.
1: A munkatársaim.
0: Még a munkatársak is örülnek, mert ezt nyerted.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Ma délután és este van már csak esélye elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, úgyhogy 2 óra után folytatjuk itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton, este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. Derült napos időre számíthatunk, általában csak kevés gomoly felhő képződhet, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Téli Mix. Téli Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mix.

Ez a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, itt Ródi Petra, ez meg már a Daily Mix. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, és jó rádiózást. Taylor Swiftet hozom a folytatásban, azzal a dalával, amely egyrészt szigorúan mixben érkezik, másrészt pedig a pletykák azt mondják, hogy a közelgő Taylor Swift Travis Kelce esküvőn duettben az ifjú pártól ez felhangzik. Hát kíváncsi a márom, mi lesz a végeredmény, sok a pletyka Taylorral kapcsolatban. Egy biztos, az, hogy most az Opelite szól.

Ez a 105 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, ez a déli, még szép péntek délutánt kívánok, itt Kóródi Petra. A folytatás időjárása is nagyon meleget hoz, majd 32-34 fokos csúcsot mérhetünk majd, extrém erős UV-sugárzással, rekkenő hőséggel. Estére 31 fokot mond az előrejelzés, éjjelre pedig legkevesebbnek 20 fokot, érdemes az éjszakai nagyot szellőztetni. A 21 Pilots dala Heat Hands, ez meg a folytatás most itt nálunk a Daily Mix.

Itt a 106.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, útinformációkat hozok a Daily Mixben a folytatásban. Szép péntek délutánt kívánok. A forgalom jó a városban, haladni is jól lehet a jelentés szerint, viszont útkarbantartási munkálatok vannak a 6-os számú főúton, a várost érintő szakaszon is, kaszálnak az információink szerint. Ezzel kapcsolatban pedig bárhol, bármikor lehet útszűkületre számítani. Az 52-esen az átkelés a hídon, a Beszédes József hídon egész jó az infoink alapján. Szentfeld és Rozali jönnek ez a

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit, itt Dunaföldváron, szép péntek délutánt kívánok. A stúdióban Kóródi Petra, ez meg a Daily Mix. Országos razzia kezdődött júni 15-én hétfőn az utakon, természetesen az egyhetes ellenőrzés hullám Dunaföldvárt is érinti, 24 órás alkohol és drogmaraton is érkezik majd. Országos szintű összehangolt közúti akció vette kezdetét a magyar utakon, a rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint ez az akció június 21-ig tart, fokozott ellenőrzés hullámmal jár, amelynek elsődleges célja az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrése, valamint a súlyos kimenetelű balesetek megelőzése. Komlosiné Kishanett, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője figyelmeztetett, a bódult állapotot nem csak az alkohol vagy az illegális drogok, hanem az erősebb gyógyszerek fogyasztása, sőt, akár maga a betegség is előidézheti. A razzia nem korlátozódik kiemelt régiókra, az ország egész területén bárhol számíthatnak ezzel kapcsolatban igazoltatásra a sofőrök. Az akció csúcspontja pedig a június 19-én reggel 9 órakor kezdődő 24 órás megállás nélküli alkohol és drogmaraton lesz, amely során a hatóságok teljes kapacitással és demonstratív jelenléttel szűrik ki a szabálysértőket. Úgyhogy csak szabályosan, akkor baj nem lehet. Minden információ a teol.hu-n. Bizony, és a mai nap a csúcspont, tessék extra óvatosan, meg hát szabályosan, meg alkohol és drog nélkül közlekedni. Ez abszolút nem kell, hogy kérés legyen egyébként senki részéről. Júni 19-e van közben, a gyárfások névnapja ez. Nevű görög-latin eredetű név, a jelentése pedig az, hogy idős férfi. Éljenek a gyárfások, és Isten éltesse azokat is, akik ma szintén ünneppel töltik a napot. A folytatást nekik dedikálom. Tiesto és Karol G jönnek meg a Don't Be Shy a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi,

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföld, vár itt Kóródi Petra, ezt az órát is együtt töltjük. Jó meleg lesz a hétvégén, 34-36 fok is lehet akár. Vasárnap délutára egy kis esőkét jeleznek úgy 4 óra magasságára, de ennek 20%-a valószínűsége. Én bízom benne azért. Erős UV-sugárzás extrémen, erre figyelmeztetnek még. Én meg azt kérem mindenkitől, hogy figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra. David Guetta és Ryan Tedder jönnek, szól az I Don't Wanna Wait.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, itt Kóródi Petra, nézzük a közlekedési helyzetképet. Haladni jól lehet a városban, ez tény, az áthaladás is jól biztosított a beszédes József hídon a jelentések szerint. A Dunaföldvári szakaszt is érintően a hatoson útkarbantartási munkálatok vannak egészen Paksig, útszűkületre lehet bárhol, bármikor számítani, az úti növényzetet gondozzák egyébként. Jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes haladás, itt van Lady Gaga és az Abrakadabra.

95.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron, szép péntek délutánt kívánok a stúdióban, Kóródi Petra. Van a Tarsolyomban pár érdekesség, kiállítás a várost érintően, úgyhogy ezeket már is mondom a folytatásban, és nem mehetünk el amellett a tény mellett sem, hogy holnap lesz a múzeumok éjszakája, erről is fogok bővebben beszélni. De először a kiállítások. A Művelődési Központ előterében a Kertbarát Klub fotópályázatának alkotásai már megtekinthetők az információink alapján. A Művelődési Központ nyitvatartási idejében nézhetik meg az érdeklődők. Aztán az elmúlt héten nyílt a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban a Levendula Művészeti Iskola évzáró kiállítása, amelyet múlt hét csütörtökön Farkas Huszka Rózsa igazgató nyitott meg. Szintén látogatható ez a tárlat, és szintén a Berzenagy Ilona Városi Könyvtár nyitvatartási idejében. És na kérem szépen, jöjjön akkor a várva várt múzeumok éjszakája, amely egy országos rendezvény, és most már évről évre Dunaföldvár is nagy sikerrel csatlakozik hozzám. A múzeumok éjszakája június 20-án lesz országosan, azaz holnap, és itt a városunkban 17 órától kezdődnek a programok, a helyszín pedig ezúttal is a Dunaföldvári vár, ahol várják a kicsiket és a nagyokat. Itt lesz kiállítás megnyitó, a Tűzben született című tárlatról van szó, amely az Ispán házban lesz. Aztán kiderül az is az est folyamán, hogy miért fekete a földvári kötény, bemutatják a Torony a félhold árnyékában című kötetet, a Csonkatoronyból múzeum című tárlatban lesz tárlatvezetés, a Jazz Former zenekar is koncertezik, meg lesz bátorság próba a késő esti órákban a toronyban. Ezeken kívül gasztronómiai élvezetek, bügyköl, de népi játszóház, homokozó és diavetítés is vár az érdeklődők kicsikre, meg hát természetesen a nagyobb acskákra is, úgyhogy jó időtöltést kívánok mindenkinek ehhez a kikapcsolódási lehetőséghez. A folytatáshoz, meg ahogy mondani szoktam, jó hangos zenehallgatást is kívánok, meg hát a pénteki munkaidőhöz extra kitartást, főleg ebben a melegben. Nico és Vince dala érkezik a folytatásban a Rádió egy Dunaföldvárra, ez az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. július 19-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az első fokon eljáró szekszárdi járásbíróságra a 2026. április 16-án tartott előkészítő ülésén rongálás vétsége miatt 9 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélt egy különös és többszörös visszaeső gondnokság alatt álló férfit. A vádlott a szabadságvesztéséből feltételes szabadságra nem bocsátható. A 40-es évek közepén járó vádlott a Szekszárd Veselényi utca 5-7 szám alatti társasházak közötti parkoló részen elhelyezett 2 darab 1100 liter űrtartalmú személygyűjtő edényeket benzinnel meglocsolta, majd meggyújtotta azokat. Amikor a szemetes gyűjtőedények önállóan égni kezdtek, a helyszínt a hatóság figyelmeztetése nélkül elhagyta. A tűzoltókat a szolgálatban lévő rendőrjárőr értesítette. Az ügy részletei a szekszárdi hírek oldalán. Paksváros önkormányzata megkezdte a város új település tervének elkészítését. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveznek, ahol közösen gondolkodhatnak Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Ezúton hívják a lakosokat, hogy vegyenek részt a Paks jövőjéről való közös gondolkodásban. A workshopok időpontjai a gazdasági és fejlesztői workshop június 23-án kedden 16 és 19 óra között, az intézményi workshop június 25-én csütörtökön 10.30 és 13 óra között, a lakossági workshop június 25-én csütörtökön 16.30 és 19 óra között lesz. Mindhárom esetben a helyszín a Csengei Dénes Kulturális Központ nagyterme, további információk a Telepaks oldalán. A felhívás ellenére nem vonult be büntetése letöltésére az a 44 éves férfi, akit a szekszárdi rendőrök fogtak el. A rendőrök már ismerték korábbi bűncselekményei miatt, a bíróság közel 5 év szabadságvesztése ítélte, azonban a kijelölt időpontban nem kezdte meg büntetésének letöltését, ezért a büntetés végrehajtása a rendőrség közreműködését kérte az elfogáshoz. A rendőrök többször is megpróbálták felkutatni a bejelentett lakcímén, de nem találták ott. A helyi körzeti megbízott olyan információhoz jutott, hogy a férfi egy kölesdi tanyán rejtőzködik. Az egyenruhások a minap este jelentek meg a tanyánál, ahol megtalálták a bujkálót. Az elfogást követően előállították, majd a kijelölt büntetés végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte szabadságvesztésének letöltését. Lakossági aláírásgyűjtés indul Baján a belvároson áthaladó kamionok miatt. A helyiek szerint a teherforgalom évek óta komoly gondot okoz az érintett szakaszokon, most petícióval próbálnak változást elérni. A probléma megoldására korábban több intézkedés is született. A Szent Antal utcában például 40 km/h sebességkorlátozást vezettek be, emellett idén új szabályozás is életbe lépett a teherforgalom visszaszorítása érdekében. A januárban hatályba lépett rendelkezés szerint a kamionoknak el kell kerülniük a belvárosi útvonalakat, helyette a gyorsforgalmi úthálózaton kell haladniuk. A szabályozás célja a tehermentesítésen túl az, hogy csökkenjen az ütközéses balesetek száma, illetve hogy biztonságosabbá váljon a fő és a mellékutakon való közlekedés. Áprilistól jelentős bírsággal is sújtják azokat a sofőröket, akik megszegik az előírást. Baján mindezek ellenére sem történt változás, írja a Baon portál. A helyiek tapasztalatai szerint továbbra is jelentős számú kamion és teherautó halad át a város központjában. A közel 40 tonnás járművek hatására újabb és újabb kátyuk jelennek meg az aszfalton, és az épületek falain is egyre több a repedés. A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola kerékpározás világnapi alkalmából diákjai és pedagógusai közös kerékpártúrán vettek részt. A kedvező időjárásnak köszönhetően a tervezett útvonalat balesetmentesen teljesítették egészen a Solti Dunapartig. A túra remek közösségi élmény volt, tele jó hangulattal, mozgással és összefogással.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a 106.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, szép péntek délutánt, jó munkát és kitartást is kívánok. A Bibi Rexa, őt hozom a folytatásban, aki bátor volt és hozzányúlt egy 95-ös trance himnuszhoz, egy ikonikus dalhoz, természetesen az eredeti szerzővel, egyetemben és az ő jóváhagyásával, és alkotott belőle valami újat. Így született meg a New Religion, amelyet imádunk, és már is jön. Bibi Rexa érkezik, és a Fate lesz most a Rádió 1-re.

mai slágereké, most a közvetlen folytatás Ed Sheeran és Justin Bieber, ők szállítják a búcsúdalomat. Szóval már is az I Don't Care, Korodi Petrát hallották, jövök holnap, ezt megígérem. Csoda pénteket és hétvégét a viszonthallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt.
9: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
10: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
11: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
0: Reklámot hallottak.
12: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
15: Szia, drágám! Na, Isten, én aludtam ma is!
14: De jó neked! Mi a titkod?
15: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Sedacur Forte.
15: És a koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Smoky. Bevekedbe kapcsolni, lassan indulunk. A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: működjön. A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, magas az UV-sugárzás. Mondom azoknak a mázlistáknak, akik éppen napoznak, mert vannak ilyenek, jelentem. Kaptunk Viberen fotót Melindától, a Balaton partján áztatja a lábát. Kellemes vízhőmérsékletbe, mert ugye nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hétvégére pedig még tovább melegedhetnek majd. Kánikula lesz az országban 36-37 fokokkal, sok napsütéssel, időnként gomoly felhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: Nagy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő mérkőzését este 9 órától láthatjuk. Az Egyesült Államok csap össze Ausztráliával a D csoportban. Izgalmas lesz, mindkét csapat győzelemmel kezdte a VB-t, de jelenleg az USA vezeti a csoportot. Éjfélkor láthatjuk a Skócia-Marokkó mérkőzést a C csoportból. Mindkét csapat számára kritikus a találkozó, mert hogy a csoportban a favorit Brazília mögött óriási a harc a továbbjutást érő helyekért. Hajnalban 2:30 kezdődik a Brazília-Haiti mérkőzés, ahogy mondtam, a C csoport éléről érkezik Brazília a pályára, és a rajongóik a Real Madrid fiatal szupersztárjától, Endriktől várnak újabb varázslatos gólokat. Holnap kora reggel 5 órakor kezdődik a Törökország-Paraguay mérkőzés a D csoportban, ahol a korábbi pofonjaik miatt mindkét csapat 0 ponttal áll a csoport hátsó pozícióin.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
8: Ugrunk egy bombát?
10: Szállás.hu. Úgy is te.
11: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
12: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
13: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
14: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
15: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ma délután az utolsó páros belépőinket osztogatjuk el a Sopron Festre. Július 2-3-4, bármelyik napon ott bulizhat a Rádió Egy hallgató másodmagával, ehhez tizediként kell elérni mostantól a Forrodrót 20-as 311-111.

0: Igen.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy összejön, mert hogy 10. lettél!
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Biztos, hogy bulizol.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Köszönöm. Ez jó volt.
1: Páros napi jegy, tehát hozhatsz magaddal valakit. Melyik napra jöttök?
0: Második nap.
1: Küldöm a belépőidet. Én pedig, drága Rádió 1-esek, fogadom a hívásokat a következő órában is, mert hogy a játék megy tovább itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Még mindig csörög egy vonalunk, 20-as 311-111. Halló?
1: Még érvényes a játék?
0: A játékunk az mindig is érvényes volt.
1: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy.
0: Nagyon jól tudod a szlogent, viszont ha a kérdésed arra vonatkozott, hogy tart-e még a játék, hát az sajnos már nem. De majd a következő órában lehet játszani, anyának, apának pedig szólj, hogy játszon helyetted, mert fiatal vagy még ezekhez a rádiós játékokhoz. Én viszont azonnal indítok egy újabb zenei órát, tele lesz jó zenével, mondom, lesz játék is, és kezdek a nyár dalával.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen!
2: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben Június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
14: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig A magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
17: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: 1. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Péntek délután jó idő, napsütés, és a jó idő nagyon sokáig folytatódik az előrejelzések szerint. A hétvégén 36-37 fokok várhatóak, végig süt majd a nap, gomoly felhősödés itt ott előfordulhat, csapadékra nem kell számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek jut most a páros belépőinkből. A Sopron Festre juttatom be a 10. telefonálót július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Halló?
1: Szia, kis Györgyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: De jó, hogy itt vagy, Györgyi. Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Itthon vagyok szabadságon, és mindjárt sütöm a palacsintát a családnak.
0: Jaj, a családodat most irigyelheti mindenki. Már csak azért is, mert viszed őket fesztiválozni, 10. lettél!
1: Ez az, köszönöm!
0: A Palacsinta Bellé Fesztiválja egy dukál. Kérem a Rádió egy szlogenjét!
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ez az! Úgy nagyon örülök!
0: Hát, aki ebbe a nagy melegbe még egy palacsinta sütést is bevállal, az megérdemli, hogy bulizzom majd pár hét múlva.
1: Köszönöm szépen!
0: És még mindig van egy-két páros belépőnk, a kívánság műsorban este 6 után megnyerhetőek itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Taylor Swift. Ugye a hozzá hasonló nagy kaliberű sztárok általában őstehetségek, és már pár éves korukban zenéltek valahogy, vagy esetleg énekeltek. Ebből a szempontból is kakuktojás Taylor Swift, mert hogy 12 éves volt körülbelül, amikor megtanult gitározni, ráadásul a legelső akkordokat egy informatikus mutatta meg neki, aki a számítógépüket javította. Na de miután megtanult gitározni, egyből meg is írta az első dalát, a Lucky You-t. Taylor Swift, Opalite, ezt indítottam el, most érkezik a Rádió 1-en.

0: György foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnapi első meccsén az A csoportban Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott. Óvatos futballozás volt, mindkét csapat a nyitófordulós veresége után a kiesést szerette volna elkerülni, és ezzel mindkét csapat pontot szerzett, és még van esélyük a továbbjutásra. 21 órakor kezdődött a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, és 4-1-re győzött Svájc, a sajtójuk pedig elragadtatással ír a csapatuk taktikai érettségéről. A Kanada-Katar találkozó éjfélkor kezdődött, és saját közönségük előtt Kanada lemosta a pályáról Katart 6-0-ás győzelemmel. 4 ponttal így ők vezetik a B csoportot jelenleg. Hajnalban Mexikó játszott Dél-Koreával, 1-0-val nyert Mexikó, akik ezzel a győzelemmel 2 meccsből 6 pontot gyűjtve vezetik az A csoportot, és már biztosan csoport elsők.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: csak aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Lalnak. Lalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, jó utat mindenkinek, kitartást az autópályákon. Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 20-as 311-111. Cserébe nem sokára kapunk egy mixet Joer Juniortól. 5 órától ugyanis ma is lesz Rádió 1 Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Itt a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Budapesten azért lassú az Árpád híd és környéke, mert ott délután volt egy baleset, egy motoros gázolás a Budai hídfőnél Pest irányába. Reméljük, a motorosnak nincs komoly baja, írta Attila. Rolandtól tudom, hogy lassú az M3-as autópálya Nyíregyháza felé, a terelésben történt korábban egy baleset a 44-es kilométernél, és Máté azt írja, tömött sorokban haladnak az M7-esen az emberek a Balaton felé, jelen pillanatban Török Bálint és Martonvásár között lehet igazán lassulni. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió 1-jel! Autós barátaim pedig ma is megérdemelnek egy dal természetesen. Együtt fognak fütyülni,

0: Hogy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő mérkőzését este 9 órától láthatjuk. Az Egyesült Államok csap össze Ausztráliával a D csoportban. Izgalmas lesz, mindkét csapat győzelemmel kezdte a VB-t, de jelenleg az USA vezeti a csoportot. Éjfélkor láthatjuk a Skócia-Marokkó mérkőzést a C csoportból. Mindkét csapat számára kritikus a találkozó, mert hogy a csoportban a favorit Brazília mögött óriási a harc a továbbjutást érő helyekért. Hajnalban 2:30-kor kezdődik a Brazília-Haiti mérkőzés, ahogy mondtam, a C csoport éléről érkezik Brazília a pályára, és a rajongóik a Real Madrid fiatal szupersztárjától, Endriktől várnak újabb varázslatos gólokat. Holnap kora reggel 5 órakor kezdődik a Törökország-Paraguay mérkőzés a D csoportban, ahol a korábbi pofonjaik miatt mindkét csapat 0 ponttal áll a csoport hátsó pozícióin.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: A Durkul és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkul legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durkul.hu/üzletrablás.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
14: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő Goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a rádió egy 16 óra 46 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a terelésben baleset történt a 44-es kilométernél. Hát most írta valaki névtelenül, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé körülbelül már másfél órája pályazárban áldogálnak a baleset miatt, úgyhogy aki teheti, legkésőbb Bagnán menjen le az M3-asról, ha a torlódás miatt eljut odáig, de inkább már Gödöllőnél. Budapesten azért lassú az Árpád híd környéken, mert délután volt ott egy motoros gázolás a Budai hídfőnél Pest irányába, és hát tömött sorokban haladnak az emberek az M7-esen a Balaton felé. Jelen pillanatban Törökbálint és Martonvásár között lehet igazán lassulgatni. Jöhetnek folyamatosan ezután is a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Itt a Rádió 1-en még egy-két zenét én indítok, aztán Joel Junior. Ő mixel majd 5-től a Live Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea...

0: Alexa AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
3: meg ez is, és ez is.
2: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
6: Notino.
7: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Reklámot hallottak.
13: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
16: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
17: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv, kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
18: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
13: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
13: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy.
13: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: energiát végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel a lemezjátszóknál. A házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
0: A Temuron rendelt Juhász Geri tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, itt mellettem Joer Junior.
3: Hello, szép délután mindenkinek, szevasztok.
0: Hát kérlek szépen, elárulhatjuk a nagy titkot.
3: A nagy titkot?
0: Igen.
3: The Secret.
0: Ezzel készültünk egy ideje. És hát hölgyeim és uraim, el kell fogadni, ez lesz az utolsó egyórás Rádió 1 Live Mix.
3: Szabadságra, wow.
0: Szabadságra küldjük az egyórás Live Mixet. Na de mi a helyette, ugye? Ez itt a kérdés. Hát kérem szépen, a két órás Live Mix! Hétfőtől!
3: Ez azt jelenti, hogy én zenélek utoljára délután, kerek egy óra hosszát. Ebben a műsorban, jövő héttől mindenki délután 5 órától 2 órát fog zenélni.
0: Ha már itt a nyár, ha már itt a jó idő, a jó bulik, a fesztiválok időszakát, akkor legyen a Rádió 1 mindenkinek a ráhangolódása. Mi leszünk azok, akik a jó hangulatot biztosítják a nyári szünetben, a szabadságok idején, úgyhogy hétfőtől 17 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában, este 7 óráig.
3: Wow. Na de hát akkor ugye most még lenyomjuk ezt az utolsó egy órát, és igyekszem nagyon hülyen letolni. Úgyhogy fantasztikus zenékkel bele is vágunk a Live Mix-be, Purple Disco Machine, Wonderful Life, mindenkinek jó hallgatózást!

Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió Egyen. A lemezjátszók mögött Joel Junior,

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek a 33 fokban. Ez a Rádió 1 Live Mix, mellettem Joer Junior. Hello!
1: Hello, hello, sziasztok! 33 fok, nagyon durva egyébként. Pont ma van az az első olyan nap, amikor itt ténylegesen megcsapott a meleg. Úgyhogy a nyár az elkezdődött.
0: A Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó, 24-25 fokos.
1: Az nagyon finom. Sőt, már majdnem meleg, nem?
0: Ennyi információ. Hát igen, igen, igen.
1: Írják meg, akik a Balatonon vannak, hogy milyennek érzik most a vizet. Na most így el sem tudom képzelni, idén még nem voltam a Balatonban.
0: Aki pedig a Balaton felé tart, hát az is írja meg, hogy mi a helyzet, mert hogy most tudtam meg... M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán 4 autó ütközött a 12-es kilométernél, úgyhogy dugó van azoknak, akik a Balaton felé tartanak. Jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Aztán kapunk még üzeneteket. Dani írta, sziasztok! Fülesen hallgatlak titeket, éppen a bevásárlókocsit tolom a boltban, és isteni ez a live mix, úgy érzem magam, mint hogyha egy péntek esti Várma buliban lennék. Nagy pacsi Joernek brutál jók ezek a zenék!
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, ez már majdnem tényleg olyan, mint egy warm-up. Egyébként én is megyek ugye este, Tatabányán fog fellépni, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt mondani Gerivel, hogy magamnak warm-upolok. Remélem ott is nagy buli lesz, de szerintem pörgessük is tovább a Live Mix-et. Van még 38 percünk, és a Never Going Home-mal indulunk itt a Live Mix-ben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix, Joel Junior Mixel. Hello!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
0: Szuper jó a mix, többen is dicsérik. Hétfőtől 17 és 19 óra között. Rádió Egyen Live Mix Summer Edition, mostantól kezdve hétfőtől legalábbis 2 órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben ilyenkor. Hát Joel Junior JJ-nek szokott szólítani, Geri, ugye? Tehát JJ.
1: Hívasz Krisztiánnak is.
0: Krisztián. Nagyon sokan haladnak velünk ilyenkor az autópályán, toljuk nekik az igazi mai slágereket. Te hova mész ezután?
1: Én Tatabányára látogatok, úgyhogy nem is tudom hirtelen, hogy merre van, talán följebb.
0: Nem, ugye, M1-es.
1: M1-es, aha, a Győr fele kell menni akkor. Na,
0: igen.
1: Köszönöm szépen akkor ezt az útinfót.
0: Már most mondom neked, hogy nagyon-nagyon sok autós barátoddal fogsz találkozni az M1-esen, tele van.
1: Hála Istennek, később kezdek azért, úgyhogy előtte még egy vacsora bele fog férni, hát, hogyha addig csillapodnak a kedélyek, de hát majd csekkolni kell, úgyhogy hát igen, péntek délután van, nagyon mocorgás, nyár van, úgyhogy igen, sajnos ezt bele kell kalkulálni, de én azért igyekszem azért, hogy mindenkinek egy kicsit könnyebb legyen az útja, úgyhogy igyekszem a legfrissebb és legjobb nyári zenéket pörgetni nektek.
0: Még akkor gyorsan mondom, hogy mekkora a mocorgás. István írta, ha tudtok friss infót az M7-esről, mondjátok, léci, éppen úton vagyok a Balaton felé. Hát mondom. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik, ezt a hallgatók írják, és még a legelején az M1-es, M7-es kivezetőjén baleset történt a 12-es kilométernél, 4 autó balesetezett. Másik autópálya, M3-as, szintén baleset volt a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, ez a budapesti bevezető szakasz, és ahogy mondtam, tele van az M1-es is, úgyhogy ne sok jóra számíts.
1: Hát igen, ez tényleg nem jó, viszont én, ahogy ígértem, tényleg próbálom a leghűsítőbb zenéket hozni nektek, és hát a következő dalt, hogyha egy italhoz kellene hasonlítani, akkor én azt tudnám mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon finom limonádé, rengeteg jéggel. Szerintem érteni fogjátok, a rengeteg jég itt egy kis hangerőt jelent, úgyhogy pörgetjük Calvin Harris nyári óriási slágerét, szól a Blessings itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

Rádió Egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

a Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.

0: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől ilyenkor nem áll meg a műsor, mert hogy indul a rádió egy Live Mix Summer Edition hétfőtől 17 és 19 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben. Joer Juniornak pedig nagyon szépen köszönjük a mai mixet. Hát ez szuper jó volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is fantasztikusan éreztem magam, meg volt a warm-up-ig, jó kis nyári hangolódással, és nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg SMS is, amit küldtetek. Akik az úton vannak, azoknak kitartást kívánok, akikkel meg a bulikba találkozok este, azokat meg várom nagy szeretettel, köszi szépen, sziasztok!
0: Kicsit irigykedünk azokra, akik most az M7-esen a Balaton felé haladnak, nem azért, mert a dugóban állnak, hanem mert hamarosan már nagyon jó lesz nekik ott a Balatonon. Azt szokták mondani egyébként, hogy a DJ-knek nincs nyaralás, nálad is ez a helyzet? Még tudom, hogy elköszöntél, de még egy kérdésre gyorsan, hogy lesz-e nyáron neked valami? Tudsz-e menni a Balatonra idén, ami most egyébként 25-26 fokos?
1: Nagyon szeretnék a Balatonba megmártózni egyébként. Játszani is fogok egyébként többször a Balatonnál klubokban, úgyhogy ilyenkor próbálom úgy időzíteni azért, hogy egy csobbanás beleférjen, de azért igen, valóban ilyenkor rengeteg menet van, meg nagyon nagy pörgés van, de azért nincs olyan rossz dolgom, mert vasárnap utazok Görögországba, szóval azért ott lesz egy kis pihenés.
0: Jó, akkor nem lesz itt sajnálkozás.
1: Így van.
0: Jó van, akkor érezd jól magad, jó pihenést kívánunk Görögországban, üdvözöljük a görögöket, és az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább a rádió egyen, azonnal indul a kíván műsor. 06-23-111-111 már is lehet kérni a kedvenc zenéket. Ed Sheerannel és az Azizámmal indul a következő zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!

0: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17 sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
14: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bomba?
14: Szállás.hu. Úgy is tett.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
18: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
19: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
2: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
15: Reklámot hallottak.
6: 106.5 Rádió 1.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
20: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
21: Mert itt

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: Ben, this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a Temuro rendelt Juhász Geri vagyok még mindig. Hello mindenkinek, tiszteletem, Györke Attila a stúdióban, ma én figyelem, hogy ki mit kér. És üdvözlök mindenkit, aki támadja a Balatont vagy a nagyobb tavainkat. A hétvégére szuper jó idő lesz, 37-38 fokokkal, sok napsütéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1 kívánság műsor forrodrútja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hogy szólíthatlak?
2: Zoli vagyok.
0: Ez az új Taylor Swift-dal, kinek küldöd?
2: Feleségemnek, Imolának. Itten fiammal megyünk érte.
0: Mert hogy hol van ő?
2: Munkában.
0: Jaj, szegény. De hát akkor megy érte a család, üzenjük neki.
2: Így van.
0: Szuper hétvégét kívánok.
2: Szia, szia.
0: És akkor itt a dal, hölgyeim és uraim, ami garantáltan beragad mindenki fejébe a nap hátra levő részére. Taylor Swift, Opalite, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Szép jó napot! Szeretnék egy számot küldeni, hogyha lehetséges, a Szigetvári kertészetbe, Bozsányi Erikának.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: subliminal. Show me what you want.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 23 perc. Ezeket a közlekedési információkat kaptam. Reni írta, sziasztok, a Budakeszi úton a vízműveknél baleset van. Így kerülve az M1-es M7 felé közelítjük Budakeszit. A budaörsi leágazástól indul a tömeg, mindenkinek türelem. Zalán is írja, senki ne menjen arra, a Budakeszi út le van zárva, 30 percet álltunk, és még mindig nagy a forgalom. Sziasztok! Baleset volt az M1-es M7-es közös szakaszán, utána már szuper! A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon, Viber, jöhetnek a közlekedési hírek és az üzenetek. Karcsi azt írta, hogy egész nap földet mozgatott, egyik helyről a másikra, nagyon-nagyon fáradt, úgyhogy így a nap végére kérne egy pörgős dalt, Heart Like Mine. Nézzük, kinek játszhatom még, hogy szólíthatlak?
1: Katalin.
0: Hallgatjuk, hogy mit üzensz.
1: A férjemnek szeretném megköszönni ezt a csodálatos házat, amit épített.
0: De drága vagy, házépítésben vagytok?
1: Már beköltöztünk, gyönyörű házat épített.
0: Akkor igazad van, megérdemli ő is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen.
0: Sam Felt, Heart Like Mine. Nem véletlenül ismerős a zongora futam benne, mert hogy a DJ és az énekesnő Rosalind fogták a Coldplay egyik legnagyobb klasszikusát, Clocks, és egy hatalmas klubsláger gyúrtak belőle. Heart Like Mine.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ma este az utolsó páros belépőket lehet elvinni tőlem a Sopron Festre. Július 2-a, 3-a, 4-e valaki ott fog bulizni másodvagával, ráadásul egy tetszőleges napon. Csak hívni kell a Rádió Egy fordulótját mostantól a 20-as 311-111-en. 10-ként kell elérni, tudni kell a Rádió Egy szlogenjét. Még az egyik vonalunkon itt van...
1: Barbie vagyok.
0: Barbikám, csak egy rövid ideig foglalhatod a játékosok elől a vonalat. Mondd, hogy melyik zenét szeretnéd hallani a kívánság műsorban.
1: Egy Reira Adamson legújabb számát szeretném kérni.
0: De jó. Kinek küldöd?
1: Magamnak.
0: Nincs ezzel baj. Mindjárt hangosíthatsz akkor a rádión. Hamarosan jön a dalod.
1: Szia-szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: működjen. Csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban. A hallgatók szerkesztik a műsort, és őket küldjük el bulizni a Sopron Festre is. Július 2-3-4 közülük ki az óramáz listája. Halló!
1: Ja, Bea vagyok.
0: Szia, Bea! Hallgatom, Halló? Hogy miért hívtál. Hallgatom.
1: A játékra jelentkeznék.
0: És miért szeretnék. Jelentkezel a játékra?
1: Szeretnék Sopron Festre menni.
0: És miért akarsz a Sopron Festre menni?
1: Mert minden évben megyek és imádok bulizni.
0: És melyik napon leszel ott a Sopron Festen?
1: Remélem szombaton.
0: Mert hogy ott leszel! 10. hívtál fel!
1: Rádió 1! Csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ezt elvitted?
1: Nem számítottam rá. Próbálkoztam, de nem számítottam rá.
0: Hát akkor egy ilyen kis kedves meglepetéssel tudunk neked szolgálni. Az utolsó előtti páros belépőnket elvitted, mert hogy hölgyeim és uraim, a következő órában mindenki startoljon rá, aki eddig próbálkozott, mert az utolsó lehetőség érkezik majd nagyjából egy óra múlva itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ez a kívánság műsor, a forradalutunk 20-as 311-111. Halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy olkori számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéjén van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak, úgyhogy visszahívom majd később, addig majd egy jó számot meghallgatunk.
0: Szép estét és hétvégét kívánok nektek! Na, ki az a Rádió 1 hallgató, aki szuper buliról sosem akar hazamenni?

0: perceket. Hogy hívnak téged?
1: Szia, Karcsi vagyok Szentesre.
0: Milyen idő van Szentesen?
1: Hát egészen jó. Egészen jó.
0: Bővebben?
1: Hát teljesen jó.
0: Időjárást így jelentesz, oké. Okay. Dalt hogy kérsz? Mi jöhet?
1: Ruit kérném szépen.
0: Dalt is így kérsz. Szép estét kívánok neked, barátom!
1: Köszönöm szépen! Szia-szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat, gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal, a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Hörsby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 250 g-os többféle Mercedes-szel csak 1999 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
12: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
14: Na, mi lesz a mai program?
15: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
14: Vagyis
15: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
14: És ha rock'n'roll, akkor...
15: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 7 után, közlekedési információ. Először is egy jó hír a Balaton felé igyekvőknek, akik még Budapest környékén tartanak, hogy a délutáni hullám már levonulóban, most szépen normális tempóban lehet haladni a pályán, ezt Magdi írta. Norbitól tudom, hogy az M3-ason Gödöllőnél volt egy baleset a Vásárosramény felé haladó oldalon a 27-es kilométernél. Jelen pillanatban óriási áldogálás van ott, több kilométeres a torlódás, úgyhogy talán érdemes az M0-as, M31-es autópálya útvonalon kerülni. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111. Az üzenetek és az utak hírei ide jöhetnek. Csabi most írta, hogy a mai nap folyamán annyi kereket cserélt, hogyha valaki most behoz hozzá egy vásárlókocsit, azon is rutinszerűen megnézi a profilmennyiséget. Csabikám, látom, hogy szeretnéd nagyon meghallgatni BB Rexától a New Religion-t, akkor legyen ez ma a levezető dalod, jó? És kinek küldhetem még, mondhatod? Szia!
1: Szia, is! A feleségemnek, Dórikának, barátnőjének, Vandának, és a Piti Odettnak megyünk nyaralni.
0: De jó nektek! Merre felé?
1: Vágdátóra megyünk, sütetjük a hasunkat a csajokkal.
0: Egész hétvégén ott lesztek?
1: Egész hétvégén így van. Igen, az alkoholmentes sör már be van hűtve.
0: Helyes.
1: Bízunk benne, hogy jó időt lesz.
0: Nagyon jó időtök lesz, és legyen veletek ott a Rádió egy igazi mai slágerekkel. Ez akkor a tietek is. BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: és online.
1: Köszönjük szépen, itt egy SMS. Szia, Attis Jani vagyok, egész nap redőnyöket javítottam, mintha mindenkinek most ment volna tönkre a kánikulában. Imádom, hogy nálatok mindig jó a hangulat. Alex Kenji és a Bambolé ehhez adhatna még. Rendben van, nagyon jó ötlet, és a párjának is szeretné elküldeni egyébként valaki, hogy hívnak.
2: Krisztián vagyok. Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági évfordulónk, ráadásul a negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már végeztem, aztán várom haza.
1: Szegény, jó munkát, kitartás neki! Alex Kenji Bambolé, most a Rádió 1-en!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió!

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsorban a hallgatók kérnek. Parancsolj!
1: Hello, szia, Balázs vagyok. Kérhetném David Guetta-tónak a legújabb dalát?
0: Hál' Istennek még időben telefonáltál, 8-tól diszkosít, de most még tudod kérni. Kinek?
1: Szeretném küldeni feleségemnek, meg kisfiamnak, hogy sietek haza hozzájuk.
0: Rendben van, nagy bulizás lesz akkor erre a dalra, szuper jó, David Guetta Jennifer Lopez-zel készített el, és hát akkor fesztiválozzunk egyet, az utolsó

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten rengeteg hallgatót juttattunk be a Sopron Festre. Július 2-án, 3-án, 4-én még valaki ott lesz, teljesen ingyen, a Rádió 1 jóvoltából. Halló!
1: Szia, ti itt Levi. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Egyből szlogennel nyitunk. Nagyon szeretnél ott lenni a Sopron Festen?
1: Szerinted?
0: Hát szerinted nem akarsz.
1: Hát akkor
0: nyilván azért
1: telefonáltál.
0: Azért vagy, így igaz, azért telefonáltál. Lenne itt egy jó hírem. Tudod, ki vagy te? Az óra más listája!
1: Yes! Yes! Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: A 10. telefonálónak hibátlanul kell tudnia a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hú, Isten császár vagy!
0: Nem egyedül mész, mert hogy ez egy páros belépő. Kit viszel magaddal?
1: Természetesen a páromat.
0: Jól van. Érezzétek magatokat nagyon jól, és már most melegíthettek egy picit, mert hogy 8-tól érkezik a Disco Sheet Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, most már az ország legjobb DJ-től. 8-tól jön a Discos Hit, 9-től Lotfi Begi, Pulmax és a Stadiumax a World is My Radio Show-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás fel

0: feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk. Diszkó!
2: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and monsieur, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum ez a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és már csak egyet kell aludni, és szombaton este jön az 50. születésnapom itt a fővárosban, a Pesti rakparton.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és valójában úgy vagyok, mint a Junior, csak mondjuk nem olaszosba, mert hogy én egyébként a Felvidéken játszom 9 órától Füleken, a Szlovákiai Magyarok Fesztiválján, úgyhogy én már úton vagyok Fülek irányába, de közben mégis adom a hangomat, illetve testben és lélekben itt vagyok veletek természetesen 9 óráig.
3: Szevasztok, szép estét, mindenki, DJ Junior vagyok, és igen, én kimegyek Olaszországba, és nem csak a Hambai PG 50 éves, hanem a kedves drágám, a feleségem is ma 50 éves. Úgyhogy Janet, imádlak, és ezt meg is ünnepeljük egyébként nagyon, most kint valahol Olaszországban, Rómában, majd egy étteremben jót kajálunk, úgyhogy én ezzel indítom a Diszkósít Radio Show-t.
5: Ne hozzá rám szégyent, és mivel Rómában egy nagyon-nagyon jó múzeumok vannak, minimum egy múzeumban menjen.
3: Jó, egymában Kolosseumban megyünk.
5: Na az...
4: Mondjuk az nem múzeum,
5: de... Határeset.
3: Megadjuk, egy Csepelinek megadjuk, az jó lehet. De megyünk múzeumban, nyugodjatok meg, már voltunk is. Szemfelnevezével kezdünk méghozzá egy olyan verzióval, ami tuti fix, hogy holnap este a születésnapomon fogok játszani, ugyanis mit csináltok, Roberto, én is jó magam. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Hanvai PG pörgeti ma este, én meg leírom a frankot úgy, hogy van, aztán szeret, nem szeret, ezt így szoktam.
1: Ilyen érdekvédelmi képviseleteket kéne létesítened ilyen ügyeknek.
0: Nagyon,

0: Facebookon.
1: Ahogy említettem, én ma még nem vagyok, de itt vagyok a srácokkal természetesen lélekben. Viszont holnap megérkezek újra vissza Budapestre, és akkor a Szelidi tóra megyek lejátszani, hajnali 13:30-tól pörgetek, majd az ottani nyári nyitott szórakozó helyen leginkább klasszikus house lemezeket majd.
2: Nem csalás, nem ámítás, jön Immile Angel dala, amelyet a Virágon először rádióban nekem volt szerencsém játszani, ez a Moon to the

0: Önnől a diszkosít a Rádió 1-en, bár a Nyatilával hangvai PG Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és július 2-án kérem szépen csütörtök este, a Rádió 1 is támogatja ezt a bizonyos fesztivált, ahol immáron másodszorra lépünk föl, tényleg csütörtökön találkozhatunk Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, előttünk utánunk Rádió 1-es DJ-k, de főidőben a diszkosít a színpadon.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a gyárfások, adeodáták, hajnalok, hajnalkák és romvaldok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül egyedül Eram Friedman. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Egyébként félelmetes, hogy milyen neveket tudnak adni szegény gyerekeknek szüleik. Tehát ez megpecsélték az egész életüket. Ezt nem gondolják át?
1: Mi csodálkozó rajta? Az összes szakalopera ezeket... sorozatból a Leon meg a mit, mindenki
2: van. Az még jó, de ez az első, amit mondtál, ez egy név, de úgyis betűzik.
1: És tudod, hogy hányat kihagyok? Tehát leülnél, hogyha beolvasnám az összeset.
2: Mi volt ez? Oreo?
1: Nem. Adeodáták.
2: Persze. Aha. Biztos, hogy valami nyelvbotlás volt. Na mindegy, ezt hagyjuk és tegyük féle, nehogy mélyek legyenek a sebek azokban, akik ezt a nevet viselik, de hát ha más nem, akkor orvosoljuk őket. A következő dallal jön a sebek mélyén. Roberto Vin és jó magam hanvai PG, egy olyan dal, ami tuti fix, hogy holnap este az 50. születésnapomon itt a Pesti Rakparton játszik.

0: Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hambai Pilcsivel.
1: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni az előző névnapos sztorihoz, hogy én próbálok olyanokat kivadászni, tudod, ami annyira egyedi, hogy már ilyen nincs is. De frakkol!
0: Neked
1: frakkol.
0: Valami teljesen más naptárt használsz, vagy van
1: én
0: más naptárod van.
1: Én a Wikipédiát használom.
0: Ilyen Worldwide naptárod van.
1: Így van, így van. Csak az a furcsa, hogy van, amit olvasok úgy, hogy ahogy valójában van ilyen normálisan, és aztán van ilyen hangutánzó szavakkal, vagy nem tudom.
0: És van olyan, amit meg nem tudsz kiolvasni.
1: Képtelenség, igen. Na mindegy is.
0: Most pedig már is megyünk tovább, és na, hogy ezt is fogom holnap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

0: akkor komoly biztonságban leszel odakint, mert tudja, hogy megfigyelnek.
1: Hétköznap leszel ott?
2: Igen, hétköznap, és pont animára megyünk majd.
1: Azt mindenféleképpen nézd meg. Csütörtökön nem leszel ott?
2: Nem. Illetve reggel még ott leszek. Hello,
1: szívas! Húgelt, ezt még ajánlottam volna.

0: Ilyen szerelés csütörtök haza.
1: Így van reggel.
2: Illetve módosítanék, ritkán sajnálod, de most nagyon.
0: short trip, ezt úgy hívják, short trip.
2: Igen. Már is megyünk tovább, és jön a születésnapos dalom, amelyet ugyebár Snoop Girl-től és a Csipet csapattól kaptam. Jön a Happy Birthday D. Maestro itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban, és na, hogy ezt is fogom holnap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

0: brain cells. Ez a Rádió Esti Sója, a Diszkosít Rádió Show, immáron 20 éve itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is jó néhány diszkosít party lesz, meg már volt is. Készülünk nagy fesztiválra, akkor egy csomó olyan van, amiről nem is nagyon beszélhetünk, és úgy néz ki, hogy egy augusztus 23-án is becsúszik majd egy vasárnap pluszba, de erről hamarosan be fogunk számolni. Egy biztos, legközelebb július 2-án lesz Diszkosít Legends, méghozzá Ráckevét.
1: De miután nem biztos, hogy július 31-én lesz Kecskeméten, ezért ez a dátum szabad. Ha valakit érdekes, szóljon, nagyon szívesen meg, akár privátozni is.
0: Fesztiválokra jut eszembe, hogy ugyebár lesz idén a Balázs Attilával, aki a második lett a pizza világbajnokságon egy kategóriában, egy Guinness rekord kísérletem, méghozzá egy olyan fesztiválon, ami idén 50 éves, és Magyarország egyik legrégebb óta tartó fesztiválja. Tessék ezzel kapcsolatosan csekkolni a social media felületeinket. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Diszkosít Csajáddal, a Sorry, és ez is lesz holnap este a születésnapi partomon, a Pesti Rakparton.

0: Másrésztről pedig utána két fellépésem lesz, Ballószögön DJ Valasz fesztiváljá játszok a korai órákban, és megyek majd Salgótarjánba a strandra, egy ilyen vizes, ilyen púlos, vagy mit tudom én milyen fesztiválra. Ha valaki érdekel, csekkolja a rajongói oldalamat a Facebookon.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebookon, a rajongói oldalon, a DJ Juniorosan kövessétek be. Ma ugye nem voltam itt, mert kedves feleségem, a drágám ugye 50. születésnapját ünnepelt, és való Rómában vagyunk, és szerintem abból a narancsárga italból már olyan jó sokat megittam, hogy biztos, hogy jó fog ma aludni, és holnapra ki kell józanodnom, mert érkezek vissza Magyarországra, és a Szelídi tónál fogok pörgetni majd este 1:30-tól hajnali 3-ig egy bizonyos klasszik party.

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajó

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai, Regálili,

jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az

0: buliát. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest. Rád Kevin. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: meg szólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ha buli lesz ma este, és előtte kellene egy kis hangulat, ha minőségi zenékre vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Szokás szerint Lutfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok! Az első órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: zenei alap, mint Denzel és a Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármit a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: Azt a zenét, ami most jön, egyszerre régi és egyszerre új.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben. Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-val hangolódtok a hétvégi bulikra. Lott Fidegi a lemezjátszóim mögött, vadonatúj Medúza zene, egy különleges Side Piece remix, Martin Garrix és Ed Sheeran kollabja, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Beggy. Lotfi Beggy. World is Mine Radio Show
2: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Még egy órán keresztül Lotfi Begit mellettem a lemezjátszóknál. Hello Begi, ki jön a mai második szett elején?
3: Hi Paton, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.
4: Oh

0: és a Where Is My Husband a Rádió 1-en a Where Is Mine Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött, ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most, Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay A Little Longer a Where Is Mine Radio Show-ban.

0: Az Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: vasárnap a Budapest Parkban is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönség kedvencel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol. A nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió 1-et, a World is Mine.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A pénteki különkiadásunkat szokás szerint Lotfi Begi indította be, és néhány pillanat múlva Pulmax folytatja. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine Radio Show.
1: A

0: mindenkinek, Pulmex is befutott, ő az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex, tiéd a pálya, kezdjük el!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon-nagyon vártam, megint itt legyek veletek, ugye ez a nyári forró hangulat engem abszolút inspirál, itt van a fesztivál szezon, finom koktélokat lehet kapni mindenhol, úgyhogy ez a következő zenés ilyen lesz, a lesz Kenji Bambole itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Oknál, mint mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között. Nézzük, hogy mi a most.
1: Az elmúlt percekben az egyik feldolgozásomat hallottátok, a Make Me Feel Good-ot, amit megtaláltok a YouTube csatornámon, és egyből folytatásként jön még egy saját feldolgozás, egy kicsit magyar vonalakra utazunk most. Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra. Szerintem 2026-ban Magyarországon ez a zene abszolút top sláger lett, és nagyon-nagyon inspirált, hogy feldolgoztam én is, Jól leszek újra, Pulmex verzióban, itt a Rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: nem az Abrakadabrával vagy a Dead Dance-el, hanem egy korábbi óriási nagy slágerével.
1: Mikor elkezdtem 2023-ban itt rádiózni, akkor egyből az első héten elkezdtem egy ilyen saját rovatot csinálni, amit nagyjából 2,5 évig nyomtunk, és itt évelején kezdtem el ezt egy kicsit reformálni, hogy most már ilyen sztorikat is beépítek, és nem mindig erről szól. Na de most visszatérünk egy régi zene új köntösben, Lady Gaga Bad Romance, olyan fajta feldolgozásban, amit a saját In The Moment bulimon is játszottam, folytatásként itt egy kis zúzós verzió, Rádió 1, World Is My Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bull Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: A Faithless és Bibi Rexa New Religion itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban péntek este. Pulmex a lemezjátszói mögött, maradunk a feldolgozásoknál, viszont immár hazai vizeken nevezünk. Mi a most?
1: Az egyetlen hivatalos remix a bonyodalomból, amit Rikónak és Mixfoonnak készítettem. Tavaly szeptemberben dobtam fel a TikTok csatornámra, ahol 1,5 millió megtekintést ért el a promo, és utána kerestek meg az eredeti előadók, úgyhogy nekem ez az első ilyen hivatalos feldolgozásom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez így összejött, azóta is pörög, ezzel is lassan elérjük a 200 000-es álomhatárt YouTube-on, illetve a Spotify-on is elég szépen haladunk, úgyhogy ez jön folytatásként. Pulmex, Bonyodalom Remix, Rádió 1, World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és együtt hangolódunk a péntek éjszakára. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Néhány percig még Pulmexit mellettem a lemezjátszóim mögött. Na, milyen lesz neked ez a mostani hétvége?
1: Nagyon-nagyon messzire megyek, most Romániába megyek, Pécskára. Ez ott a magyar-román határnál egy ilyen kisebb város, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy visszatérjek, mert tavaly már találkoztunk, és óriásit mentünk, és hát mellette meg stúdiózgatok.
0: Na, akkor hajrá! Nálunk Kato jön, és a Turn the Lights Off, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. Várjátok meg őket is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Sidepiece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Sillával megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez X-Air velünk a Stadium X-Air.

mindig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvételt hallgott az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobb-nájobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Prinzen remixben. Maradjatok velük!

saját felvétel pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vadonatúj Linzka verzióban, utána pedig Broken Hill-lel megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stereo Max-el.

egy saját felvétel forgott az előbb This Selector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Cryder vadonatúj dalával zárjuk. Jön az Eivissa. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Gold Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy lendület van bennem most. Szenzációs volt a Stereo Max mixe. A Rádió 1.0 egyébként hamarosan ezt is lehet keresni. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, pont ahogy az előző órákban is tettük. Fastboy Good Life-ost ezt indítom, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újdonságok tekintetében azt gondolom nem lehet ránk panasz. Ezen a héten bemutattuk Kuki újdonságát, de ebben a hónapban egy másik vadúj felvétel is kipörgött. Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől. A Hia Mi. Ez az, amit most indítok, szerintem szenzációs a dal. Ez jön már is a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
2: Ez a Rádió.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig másfél hete csinált egy teltházas bulit Ray Anglia egyik legnagyobb koncerthelyszínén, a Wembley stadionban. Ez az a stadion, amit most a napokban 12 alkalommal tölt meg Harry Styles. Vagány. Ray jön, ez a Where is my husband itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki bevéste már a naptárába a jövő hét pénteket. Balázséknak ekkor lesz a hajózása, már reggel 7 órakor kifutnak, felszállás 6 és 7 között, érkezés meg, hát amilyen hamar csak tudunk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a fedélzetre. Nagyon nagy buli minden évben, balcsi, szuper idő lesz, és nem mellesleg fellép a BSV és DJ Metzger Viki is a fedélzeten. Ez pedig egy olyan előadó, akivel alig egy hónappal ezelőtt bulisztunk egy óriásit, Sam Feldjön, a Rádió 1 születésnapi fesztiválunk egyik sztárja, Rosalindnel ez a Half Like Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi